ismét a 100 éve született népzenekutató Kallós Zoli bácsi énekel, most mezőségi kontyoló dalokat az Ökrös Együttes kíséretével.

0: Ma esti Táncházban című műsorunkban a 100 éve született néprajzkutató Kallós Zoltán szülőfalujában válaszúton megrendezett népzenei és néptánctábort ajánlom figyelmükbe, s a zenéket olyan vidékekről választottam, melyeknek zenei és táncos örökségét ebben a táborban megismerhetik a résztvevők. A széki, ördöngös, füzesi és mezőkeszői táncanyag mellett boncidai táncokat is tanulhatnak a tábor résztvevői, így most a Boncidához közeli válaszútról Szabó Ferencné énekel, majd Pusztai Sándor és zenekara húz Ritka Verbunkot és Ritka Csárdást Táncházban című műsorunkban.
1: Jaj!

ismét Kallós Zoli bácsi énekel, most szülőfalujának válaszútnak dalait. Énekét ismét az Ökrös Együttes kíséri Táncházban című műsorunkban.

Kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkban azon falvak zenészeinek muzsikáját hallották, kiknek repertoáriával és természetesen a falu táncaival a most kezdődő mezőségi népzenei és néptánc táborban ismerkedhetnek meg. A Kallós Zoltán Alapítvány nagymúltú táborában természetesen a mezőség talán leghíresebb falujának, Palackának táncdallamai is felcsendülnek, így e falu dallamaival zárul Táncházban című műsorunk. A most következő énekes felvétel adatközlőit sajnos nem sikerült kinyomoznom, utána pedig a híres palackai zenész dinasztia tagja Kodoba Márton, illetve fia Kodoba Florin muzsikál. Kodoba Florin ma már fiaival muzsikál, ezen a felvételen viszont édesapjával játszik, közreműködik Kodoba Lőrinc, Moldován István és Kovács Márton. A magyar palackai táncfolyamat részletei előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Újabb Táncházban című műsorunkat holnap este 8 óra 4 perckor hallhatják, vagy megtalálják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: hallotta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 165. adása.

Bojki Sára kimagasló tehetségű fiatal énekesnő, aki a népzenében és a jazzben is megtalálta önmagát. A két műfaj közös nevezője a stílusos improvizáció a lételeme, amit sugárzó személyisége és hangjának számtalan színe tölt meg érzelemmel és értelemmel. Nagyon erős kötelék fűzi a zenéhez, elmondása szerint ilyenkor érzi, hogy igazán a helyén van. Legyen szó koncertről, műhelymunkáról, gyakorlásról vagy tanításról.

Bojkisára számára az improvizáció maga a szabadság. Az improvizációban testileg, lelkileg felszabadul. Mint mondja, a zenésztársak biztosítják a zenei folyamat stabilitását. Ő pedig felrepülhet a közönség fölé. Nagyrészt fülből improvizál, vagyis többnyire előre hallja, milyen harmónia következik, és hogy milyen hangokat, fordulatokat tud használni abban a zenei környezetben. A népzene keretei szűkebbre szabottak, viszont úgy látja, abban is találhatók olyan apró részletek, amelyek beszippantják az embert.

Boly Kisára énekelt. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.

A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

nem sarkan, csóben, a szoknya lebben. Verdi, fordulj, kolomba, párom, ezt a csuda csárdás, ragyási gyárom.

Rádió. Kaphegyen FM 102,3. A Magyar Zene Rádiója.

0: csalom meg.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

0: Öreg zöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

esedezik érgalomé. De a varjú, jaj, mire vár, egyre mondja,

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

hogy friss koszorút, de nem ilyen hang virágról. Hogyha egyszer új csinál,

0: adják, a legénynek úgy adják, kis angyalok. Fehértányi borotják, a legénynek úgy adják, kis angyalok.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Ha ír majd édes anyám,

a nyáron, az én igaz hitelt Galléromra elvarták a csillagot, egy szép kislány szeme csak úgy ragyogott, ő lesz a régem, ha akarja a nyáron, az én igaz

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

Simon.

0: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodimir Zelenszky ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandr Vučić elmondta, hogy Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását, a két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastruktúrális együttműködés erősítésére törekszik. Az ukrán elnök köszönetet mondott hivatali partnerének, a kelet-európai országnak bejelentett újabb humanitárius segélycsomagért. Spanyolországban véletlenszerűen ellenőrzik az Olaszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-éig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben a nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt. Idehaza példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztást csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a tudatos energia használattal felelősebben lehet gazdálkodni a közös erőforrásokkal. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló ajánlás csomagjában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta, holnap és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázispostájukra. Jövő héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A kettő szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel, közös imádkozással várják a 14 és 30 év közöttieket. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be, idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmvetítéssel és mini kiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol sem lesz, a Tiszán túlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 29-35, este 23-27 fok között alakul. 6 óra, 4 perc.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma augusztus 9-e vasárnap van, emőd napja. Isten éltesse az emődöket, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Medvecki Balázs színművésszel fogok beszélgetni, de most ebben az órában 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd Zsikó Zsuzsannát, Kalucsai Zsuzsát és a 100 fok Celsiust is. Szécsi Pállal kezdünk, aki Daniel Gérard szerzeményét adja elő Szécsi Pál magyar szövegével. Kismadár!
3: Magas fák!

S jött a nap, amikor búcsúzott. Szomorú rám nézett, s hallgatott.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, Zsikó Zsuzsanna énekel Jónás Géza és zenekara kíséretével. Zúg az erdő, zúg a mező.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2015. március 29-ei tatabányai eseményén rögzítettük. Kalocsai Zsuzsa adja elő Német Csicsó József és zenekara kíséretével Kókai István hallgatóját. Piros Pünkösd napján.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Bányai Márton adja elő Patai Zoltán és zenekara kíséretével Balázs Árpád és Farkas Imre hallgatóját. Rég szakadt fel a szívemből.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Huszka Jenő Gülbaba című operettjéből következik a Bordal, Kocsis Dénes, Laki Péter és Sándor Péter előadásában.

rajta. Édes ölelése hajta bajba, megem bolondé a csókos ajaka. Ám de a fekete huncot fajta, száz legény sem fog ki rajta. Édes ölelése hajta bajba, megem bolondé a csókos ajaka.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Bohács István adja elő Baranyai István és zenekara kíséretével Erős Béla hallgatóját. Asszony lesz a lányból.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Ihász Gábor adja elő saját szerzeményét Szécsi Pál szövegével. Válaszolj nekem!

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen Medvecki Balázs színművésszel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között a Helka Banda, Gáti Pál és Dócs Péter is. A hírekig Csepregi Gyula szaxofonjátékát

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a tudatos energiafelhasználattal felelősebben lehet gazdálkodni a közös erőforrásokkal. Ezt a hozzáállás érdemes a mindennapokban is megőrizni, tette hozzá. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újraelosztó támogatást is elkezdik utalni. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodymyr Zelenszky, ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandr Vučić elmondta, hogy Szerbia támogatja Ukrajna területi integrációs és Európai Uniós csatlakozását, a két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági, infrastruktúrális együttműködés erősítésére törekszik. A tájékoztatón az ukrán elnök köszönetet mondott hivatali partnerének, a kelet-európai országnak bejelentett újabb humanitárius segélycsomagért. Gerillák robbantottak a kolumbiai elnök beiktatási helyszínének közelében. Az ország délnyugati részén történt támadásnak nincs sérültje. Az új kolumbiai elnök kíméletlen harcot hirdetett a kábítószerbűnözés, valamint a félkatonai radikális szervezetek ellen, és beiktatási beszédében közölte, hogy a jövőben nincs párbeszéd az ilyen csoportokkal. Híreink végén az időjárásról, folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol sem lesz, a Tiszántúlon időnként megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 29-35, este 23-27 fok között alakul. 7 óra múlt, 4 perccel.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
4: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nem sokára Medvecki Balázs színművésszel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Dócs Péter, Gáti Pál és a Helka banda is. Benedekfi Katalinnal kezdünk, aki Balázs József és zenekara kíséretével adja elő Szerdahelyi János és Imre István csárdását. Ha a legény kosarat kap...

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Medveci Balázs, junior prima színművész. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Szia, Gyuri, én is köszönöm a meghívást.
0: Édesapád Medveci Ádám Kossuth Díjas karmester, édesanyád Csányi Valéria szintén karmester, és a nagyszüleid is hát a Magyar Rádió gyermekkorosának alapítója volt. De hogyan hatott a te pályaválasztásodra az, hogy mindkét szülőd elismert karmester, és te mégis a színészi hivatást választottad?
1: Megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy ez honnan jött, valahogy kipattant úgy a fejemből ez a színészet dolog. Hát akkor kezdem az elején, én az operaházban nőttem föl, sokkal több időt voltam egyébként ott, mint mondjuk akár az óvodában, vagy mondjuk amikor, nem tudom, anyám megkért egy ismerőst, hogy vigyázzon a kis Baláskára, abból sokkal kevesebb volt, és inkább engem bevittek az operaházba, de leginkább, hát először praktikus okokból, aztán meg én akartam, és nagyon-nagyon akartam, hogy még ide szeretnék járni.
0: Otthon érezted magad?
1: Otthon, én ott nőttem föl, főleg a harmadik emeleten, ott van a balett részleg. Ugye ez még a Színetár éra alatt volt, ifjabb Harangozó Gyula volt a balett igazgató, és hát én ott imádtam létezni, mozogni, próbákat nézni, ahogy ifjabb Nagy Zoltán, aki nekem az egyik hanem a legnagyobb példaképen, mert már sajnos ugye nem él, őt nézni, ahogy mozog, de nem csak őt, hanem bárki mást. Na mindegy, nem akarom hosszúra nyújtani, a lényeg az, hogy én ott nagyon jól éreztem magam, nyilván lehettem a zenekari árokban, előadások előtt negyed órában dobolhattam, mikor a nézők már bennültek, tehát ilyen kiváltságos dolgom volt ott sokszor. Szóval nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy a gyerekkoromat nézve, ebből a szempontból, más szempontból meg nem.
0: Hamarabb nőttél föl, mint a többiek ezáltal?
1: Ja, én úgy látom, hogy inkább az élet bizonyos területén igen, de valamiben meg később rázódtam bele. Igazából, ja igen, és hát aztán ebbe jött a balett, aztán atletizáltam is 5-6 évet, ezt nagyon szerettem, aztán visszamentem, felvételiztem a balettintézetbe, 10 éves koromban fölvettek, és ott voltam 6 évet. Tehát, hogy akkor és ezzel együtt megdoboltam párhuzamosan 4-5 évet. Szóval, hogy nagyon melós gyerekkorom volt, nem jutott idő játszani, akár egyedül, akár a többiekkel. Egyedül nagyon szerettem játszani. Mai napig nagyon szeretek egyedül lenni. És hát aztán valahogy engem eltanácsoltak a balettintézetből 16 éves koromban, mert azt mondták, hogy bár nagyon jól ugrok, meg nagyon jól forgok, technikásan mozgok, de a lábfejem az nagyon merev, nem tudom eléggé lefeszíteni. És de felajánlották, hogy menjek át modern tanszakra, én azt nem szerettem volna, nem azért, nem mert bajom van vele, hanem mert el akartam menni az épületből. Migrénes voltam, nagyon erősen migrénes voltam, és ez egy jel volt, szerintem.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Medveci Balázzsal, de most hallgassuk meg Dés László, Geszti Péter a Dzsungel könyve című musicaljéből Balu és Maugli búcsúját Dányi Krisztián és Revicki Gábor előadásában.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Helka Banda következik. Úgy szeretik!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Medvecki Balázzsal. Ha jól tudom, akkor Földesi Margithoz is jártál az ő dráma óráira. Lehet, hogy itt történt az, amikor azt mondtad, hogy hát enyém ez a műfaj, mármint a színjátszás?
1: Hát ez biztos, hogy ráerősített, igen. Tehát őszintén szólva én azt éreztem, amikor mondjuk táncolok, hogy valahogy nagyon megszólalnék egy picit, vagy zenélnék, vagy valami. Hogyha zenéltem, akkor azt is olyan fél megoldásnak éreztem. Tehát minden, amit csináltam, egy picit olyan kielégített, de aztán nem elégített.
0: Nem volt teljes?
1: Nem volt teljes. Igen. És valahogy bejött a képbe Földesi Margit. Minden szombaton elmentem hozzá déltől háromig, és hát semmiféle előképzettségem nem volt. És improvizáltunk, először elég félénk voltam, mert én alapvetően egy félénk visszahúzódó gyerek hírében álltam, és ez ott megtört egy picit, és aztán azt hiszem másfél vagy két évig jártam oda.
0: Kinyitott téged,
1: kinyitott, Margit? Igen, határozottan kinyitott. És utólag mondta is a Margit, múltkor telefonáltam vele, hogy így nosztalgiáztunk picit, és akkor utólag így elmondta, hogy mondta egy ismerősének, hogy hát gyere, mert itt van egy gyerek, akiért fúlt vele érdemes, meg nem tudom, nagyon izgalmas. És ez nyilván nagyon jól esett, hogy ezt a Földesi Margit így rólam mondja. Na hát, és aztán elmentem felvételizni a Színművészeti Egyetemre, és a Máté Gábor meg a Demeter András úgy döntöttek, hogy akkor fölvesznek.
0: Csillagszórás. Dés László és Geszti Péter szerzeményét a Szerzők előadásában halljuk.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Medvecki Balázzsal. A Szabolcsi Bence Zeneiskolának ütő tanszakára is jártál, és hát jelenleg is dobosa vagy a Grund című Vígszínházi fiúzenekarnak. Segítette a ritmus érzékedet a zeneiskolai múltad a színpadi jelenlétben? Esetleg arra gondolok, hogy egy végszót megadni, vagy arra válaszolni a színpadon, az nagyon sokban függ attól, hogy milyen ritmusban teszi föl a színész a másiknak.
1: Hát hogyne, sőt, szerintem leginkább ettől függ. Leginkább ettől függ, de hát ezt tudod a legjobban szerintem. Néha ezen gondolkozom, hogy van-e összefüggés a zenei ritmusérzék és a színpadi ritmusérzék között, vagy csak én vagyok ilyen szerencsés, hogy ez is megadatott, meg a másik is megadatott. Erre nem tudom a választ. Szerintem egyébként, ha választanunk én, akkor van összefüggés. Igen, én 5 évig tanultam, Novotny Tibor volt a tanárom, egy timpanista, és hát előbb is mondtam, hogy nem nagyon volt gyerekkorom, mert ugye balett, és ütőtanszak, klasszikus ütőtanszak, tehát nem a jazz tanszak, amit utólag talán egy picit bánok is, bár nem is feltétlen bánom, hogy nem jazz tanszakra jártam, csak hogy a jazz tanszakon a függetlenítést, azt sokkal jobban meg lehet tanulni, de igazából visszavonom, nem bánom, mert akkor nem játszhattam volna különféle hangszerekkel, mint xilofon, vagy timpani, vagy vibrafon, vagy ilyenek. Szóval a lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy leginkább ezt örököltem apámtól, meg anyámtól, meg nagyszüleimtől, tehát nyilván hozzáadott az, hogy én a zeneiskolába jártam, és nagyon sokat köszönhetek a Tibornak, de valahogy szerintem nem is jártam, vagy járhattam volna oda, hogyha nincs ritmus érzékem, vagy az apám nem erőltette volna. Egyáltalán nem erőltette, nem azt mondom, csak hogy nem tudom, ez szerencse, hogy így alakult.
0: Születésnapodra Presser Gábor és Adamis Anna szerzeményét Kútvölgyi Erzsébet, Kern András és Balázs Péter előadásában halljuk.

Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.

0: Önök a Donkó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén Sándor Péter színművész munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg Sándor Péter gondolatait a művészről az előadás után.
1: Nagyon fel vagyok pörögve, letusolok, leszedem a sminket, és még fekszem az öltözőbe legalább egy óráig. Nem tudok elindulni. Annyit kives, mert többször várnak lent, én gondolom, nézők is már jelezték, hogy vártak. Van, aki még így is megvárt. Csak Isten, amikor megvár, akkor meg szégyellem magam, hogy én nem jöttem le hamarabb, de nem vagyok alkalmas, és nem is tudok beszélgetni olyankor. Én mindent elmondtam itt az előadás alatt, amit akartam. Ha hazaérek, már Sándor Péter vagyok, azt gondolom, de szerintem nem teljesen, de itt is Sándor Péter voltam valójában, csak még jobban föltértem Sándor Pétert, meg amit ő körülveszi a világban, meg a világról alkotott, körülötte lévő világról alkotott véleményét, ami érzelmekkel párosul. Én nagyon félek az emberektől, ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon félek az emberektől, és ez egy olyan fura kompenzációban teljesedik ki, hogy rákontrázik az ember. Tehát van, amikor egy ember egy ilyen félelmében elbújik a sarokba, valaki meg feltűnően viselkedik. Nálam ez a kettő. Van, amikor megtalálom a köztes utat, az gyönyörű.
0: Kedves hallgatók, most Presser Gábor Stevanovics Dusán Fényév távolság című szerzeményét Sándor Péter előadásában halljuk.

Dankó Rádió. Keressen minket a Facebookon is. Kattintson a Dankó Rádió hivatalos oldalára.

ágyban közepében ott élnek. Csókért könyörögtem te néked, most már virágos a rét. Nem kell szíved az a jég, késő mindenki s öreg.

rizső minden kis öreg, eső után köbönyeg, holtig rávetem a szemedre, azt, hogy nem zártál a szívedbe, most már ne kacsincs felém, most már más szeretek én, késő minden kis öreg.

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Medvecki Balázs színművésszel, valamint hallható lesz még többek között Madarász Katalin, Rigó Jancsi és a Fonográf együttes is. A hírekig Selmeci István muzsikál.

0: Műsorajánló.
1: Eltévedt herceg vagyok.
2: Két színész legenda.
3: Mondja, jutottam eszébe valakinek.
2: Rutkai Éva és Latinovics Zoltán felejthetetlen alakításai a filmvásznon.
4: Hogy megy a munka?
5: Kedélyes szakma.
4: Erre van iparengedélyünk.
6: Ez nem magának való társaság.
2: Fotóháber, tanulmány a nőkről, ma 20 órától az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, hogy 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett, átszervezte termelését és több mint 500 megawattal mérsékelt a fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegség menedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják át. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a program jelentős segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett, hosszú távú gondozásában. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán, a tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos körzeteket, köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty, Széchenyi, valamint Podmanicki tér, illetve a József Attila utca. A tervezet emellett visszavonná a Sorsokháza mögötti józsefvárosi területek ingyenes átadását az MTK-nak. Az ingatlan állami tulajdonban maradna, hasznosításáról később dönthetnek. A javaslat a kormány honlapján véleményezhető. Keddig tartja fenn az extrém hőség miatt elrendelt intézkedéseit a Magyar Posta. A társaság közleménye szerint hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Ezek listája elérhető a cég honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Híreink végén a várható időjárásról. Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol sem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 29-35, este 23-27 fok között alakul. 8 óra múlt. 4 perccel.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
8: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Medvecki Balázs színművésszel, de ebben az órában hallható lesz még többek között a Fonográf együttes Rigó Jancsi és Madarász Katalin is. Bilicsi Tivadarral kezdjük ezt az órát, aki Tamás és Denko és Darvas Szilárd szerzeményét adja elő. Nem Wurlitzer, a Verkli.
5: Sikláda szól az udvaron, vidámabb lesz a ház. Vígabban főz a nagymama,

0: tudja, hogy mi az a Joy Division. Pedig hát ugye ő 74-ben karmesterveres, egy második helyzet, stb. A Joy Divisionnek azt hiszem 80-ban lett vége, és mégis nem is hallotta ezt a kifejezést, tehát hogy nem mozog otthon. Azt nyilván tudjuk, ez a Michael Jackson, de egy számot nem tud tőle mondani, tehát hogy annyira ilyen értelemben egy buborékban ő is, meg anyám is.
1: Fejtsd ki a Joy Division-t
0: hallgatóknak. Hát a Joy Division az egy brit post-punk zenekar volt, vagy gótikus punk, Ian Curtis volt a frontembere, ő megölte magát 23 évesen, de most nem akarom hosszan nyújtani. Én nagyon szeretem őket, és nagyon szeretem, és nagyon sok későbbi zenekarnak, Depeche Mode például, ők az alapja.
1: Tehát elfogadó édesapád.
0: Elfogadó, tehát én csak igazából a kérdésre
1: visszatér. És utána is néz esetleg, hogyha valamit megemlítesz neki ilyesmi?
0: Nem néz úgy utána. Ő azzal foglalkozik, ami érdekli. Ha őt a Wagner érdekli, akkor azzal foglalkozik, de azzal nagyon, tehát most hiába vezényelte, nem tudom, a Don Giovannit 80-szor, ő a vonaton átnézi és tanulja. Pedig már a kis súlyában van, de átnézi és tanulja. Tehát ő tényleg csak azzal foglalkozik, ami érdekli. Kérdésedre visszatérve, ő simán örülnének is, és támogatnának mindenben. Tehát amikor én azt mondtam, hogy én atletizálni szeretnék, akkor nagyon büszke volt az apám, meg az anyám, és akkor kijöttek, és néztek, és szurkoltak, és első lettem, és tök jó, vagy harmadik, vagy más, nem tudom. Szóval, hogy amit mindig elmondok, és amire nagyon hálás vagyok nekik, hogy soha nem véleményezték előttem azt, hogy én éppen mit csinálok. Tehát, hogyha én mondjuk azt mondom, hogy tetőfedő bádogos szeretnék lenni, ami egy gyönyörű szakma, akkor azt elfogadták volna.
1: Ringasd el magad! Presser Gábor és Adamis Anna szerzeményét Makrai Pál tolmácsolásában halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2014. december 15-i a Thália Színház stúdió színpadán történt eseményén rögzítettük. Madarász Katalin adja elő Szalai Antal és zenekara kíséretével Tolnai E. László és Réthárti Kövér Ferenc hallgatóját. Fehér Akác, Fehér Akác.

0: örökké virágzik.
1: Dankó Rádió. Dombóváron FM 100,2. A magyar zene rádiója.
2: Mert úgy szeretem,

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Medvecki Balázzsal. A Színház és Filmművészeti Egyetem elvégzése után Szegedre költöztél, hiszen odaszólított a meghívó a Szegedi Színházba. Kétszer is elnyerted, azt hiszem, a közönségdíját a Szegedi Teátrumban alakított parádés dolgaid miatt. De vajon milyen szakmai és személyes tanulságokkal járt számodra az, hogy a fővárost elhagytad, és Szegedre, ami a világ egyik szerintem legszebb városa, de mégiscsak oda szerződtél?
1: Hú, hát igen, ez erről jó hosszan is tudok beszélni.
0: Szereted Szegedet?
1: Imádom, hát nekem a igazából szívem csücske, tehát szerintem a leggyönyörűbb és legélhetőbb város az országban. A pécsiek ezzel nyilván vitatkoznak, de én nekem Szeged az első, tehát hogy én nem is, tehát hogy nagyon szeretnék amúgy minden nyáron úgy visszamenni oda, csak hát sosem jut rá idő. De igazából ugye én elvégeztem az egyetemet, ott még voltam egy évet a Vígben, és utána mentem Szegedre, és ott igen, ott elnyertem kétszer is a Szegedi Tudományegyetemnek a közönségdíját. Az egy szerintem egy nagyon jelentős díjot, hiszen Szegeden az is csodálatos, hogy a fiatalok nagyon sokat járnak színházba. Alapvetően a nézőket nagyon szeretem, olyan intelligens nézőknek tartom a szegedi nézőket, és én nem is tudom, én mindig olyan szeretettel gondolok vissza Szegedre.
0: Megváltoztatott? A budapesti fiatalembert megváltoztatta a szegedi környezet?
1: Meg. Ja igen, ezt akartam mondani, hogy én ugye felmondtam az Enikőnél, Eszényi Enikőnél, a Víg Színházban, mert valahogy túlzott komfortérzetem támadt, és én azt gondolom, hogy a túlzott komfortérzet az élet sok területén is, de szakmailag mindenképpen nem tesz jót. Tehát nem visz előre. És azt éreztem, hogy belesüppedek úgy abba, hogy van havi, nem tudom.
0: A jóba?
1: Hát nem is feltétlen hívnám jónak, mert én szerintem nem mennyiség.
0: Kényelembe,
1: tehát hogy nem mennyiségre megy ez a szakma. Bár most nagyon büszke vagyok rá, hogy az Ajta Jandor díj mellett a Víg Színházban megkaptam, vagy hát, hogy én játszottam a legtöbbet a férfi színészek közül, amit tényleg örömmel tölt el, csak én azt gondolom, hogy nyilván ez jó, hogyha ezt elismerik és díjazzák, ez nagyon helyes és így van jól, de nem ez a cél, hogy nagyon sokat játsszál, mert ez pont a mókuskereket valahogy el kell kerülni.
0: Szóval mennyiség a minőség rovására.
1: Hát igen, hogy az nem jó, az nem jó. Én pedig nagyon maximalista ember vagyok, és mindig úgy megyek fel a színpadra, hogy a takarásban mi történik, vagy a kulisszában, az ott engedtessék meg nekem, vagy sóhajtozzak meg, nem tudom, hát emberek vagyunk, tehát igen, de a legfontosabb, hogy a néző az mit lát belőled, és a színpadon meg a próbák alatt nem engedheted meg magadnak, hogy félváról vedd a dolgokat, és nagyon nagy averziót érzik, amikor egy kollégámon azt látom, hogy a színpadon kezd civil lenni, azért, mert havi 30 ezer előadása van. Szóval visszatérve, felmondtam a Vígben, majd utána azt gondoltam, hogy szabadúszó leszek, ez volt 18-ban, és megkeresett Barnák László, és Horgas Ádám, akkor volt az első évük Szegeden, hogy megkerestek, hogy lennék-e társulati tag. Mondom, szívesen, persze. Sok emberre beszéltem, többek között Zsótér Sándorral, hogy kikérem a tanácsát. Ő nagyon támogatott ebben, és a Máté Gábor is, volt osztályfőnököm, és akkor leköltöztem, és ez egy jó bulinak tűnt. És életem, hát második legjobb döntése volt, mert az első az volt, hogy nem maradtam ott a Kolumbusz utcai balettintézetben, hanem elmentem tovább. És ezért mondom, hogy ez a második legjobb döntése volt az életemnek.
0: Szivárványdal. Arian Herald szerzeményére Stevanovics Dusán írta a magyar szöveget. Előadja Pápai Erika.

0: Önök a Donkó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Medvecki Balázzsal. Visszatértél a Víg Színházba, de milyen érzés volt az anyaszínházba visszatérni, és hogyan láttad most az ottani fejlődésedet neked a szegedi évek után? Mi az, amit biztos, hogy Szeged adott neked, és onnan hoztad?
1: Igazából, amiket az előbb elmondtam, szerintem, tehát ha én nem megyek Szegedre, akkor ezek a dolgok nincsenek.
0: Ez már nem az a Víg Színház, ahonnan te eljöttél, hiszen más a vezetőség is.
1: Persze.
0: Más emberek jöttek a színházhoz.
1: Igen, ilyen értelemben nem az a Víg Színház, de mégis az, mert egy gyár. Tehát azért ott egyszerre van három, sőt most már négy játszóhelyünk. Nagyon sok ember van foglalkoztatva. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább menne a minőség rovására az, hogy ennyit állok a színpadon a Víg Színházban, hogyha mondjuk ez a szegedi négy év Covid-dal együtt, ez nincs. Tehát így most már valahogy az idegrendszeremet nagyon fejlesztette Szeged igazából, az én szakmai idegrendszeremet, hogy be tudjam osztani az erőmet, hogy tényleg fókuszáljak arra, hogy találni apró dolgokat, hogy hogyan ne kezdjem el unni esetleg azt az előadást, vagy hogyan ne akadjak ki valamin. Ezek fontos dolgok, és igen.
0: Kern András azt mondta, hogy a Víg Színház egy olyan hely, egy olyan színház.
1: Mint a vidéken.
0: Mint hogyha 1000 színházban játszanál, és vidéken. Tehát ez az igazán mindent játszó színház. Szerintem igen. Egy színésznek ez egy kánoán.
1: Hát, ha univerzális a színész, akkor mindenképp. Hát, figyelj, igen, ebből a szempontból tehát engem használnak, hála Istennek, és hálás is vagyok ezért, mert ugye, amit mondtam, a gyerekkoromban mennyi mindent hoztam, ezt így felhasználják könyörtelenül. Én azt látom, tehát voltak olyan kollégáim, akik, tehát a Víg Színház színpada egy elég könyörtelen hely. Olyan értelemben, hogy mondjuk, nem tudom, van egy Víg Színházi műsor, amire próbálunk, és akkor kiülök a nézőtére, és nézem a próbákat. És azt látom, hogy azért elég kegyetlen a színpad a Víg Színháznak. Tehát ott van egy üres tér, és akkor tessék, kiáll, mondtam én, 5-6 ember, és mégis valahova te oda nézel. Tehát egyszer csak oda húzódik a tekinteted arra az emberre, akibe van valami, bármi, amit hála Istennek nem tudunk definiálni, hát ez a lényege. És nem arra az emberre nézel, aki úgy énekel, mint az álom, vagy úgy mozog, mint az álom, vagy úgy beszél, vagy artikulál, hanem akiben ott van az a valami.
0: Spiritus.
1: Hát igen. Így értem azt, hogy a Víg Színház az könyörtelen hely. Tehát ott sok minden kiderül. És hát olyan is van, aki rendkívül tehetséges, tehát láttam bizonyos helyeken, hogy odáig voltam érte, de mégis láttam, nem tudom én régebben a Víg Színház színpadán, és valahogy eltűnt. Valahogy eltűnt. De más színházakban is voltam, hogy láttam egy színészt, vagy színésznőt ott, és láttam itt, és hát bizony egyik helyen jobb volt, mint a másik. És ez hát valahol ez a szépsége, de mégis könyörtelensége a színháznak.
0: Csupa-csupa padlás. Presser Gábor és Stevanovics Dusán szerzeményét Igó Éva és Kaszás Attila adja elő.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Kocsis Dénes és Sándor Péter adja elő Szomor György és Posgai Zsolt Monte Cristo grófja című musicaljéből a Róma című dalt.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Medvecki Balázs színművésszel. A nagy közönség téged szerintem leginkább a nemrég látott Hunyadi című televíziós sorozatból ismerhetett meg. Újlaki Miklóst formáltad. De hogyan készültél fel a történelmi karakternek a megélésére? Mennyire olvastál például utána, vagy mennyire hagyatkoztál magára a szerzőre, aki ezt dramatizált változatban képernyőre akarta tenni?
1: Természetesen utána olvastam, hogy ki és mi volt ez az ember, de hát hogy ez annyira rég volt, hogy ilyen személyiségi jegyekből semmi nincs meg, csak az, hogy miket csinált. Iszonyatosan gazdag fiú volt, nem akarok részletekbe menni, de tehát még a Hunyadi halála után olyanokat csinált, hogy így nem hittem el, amikor olvastam, hogy szövetségre lépett a Mihóval, tehát akit Mátrai Laci alakít, akkor ők összevesztek, akkor kivégeztek, szóval, hogy olyan, tehát igazából én nem tartom egy egyenes gerincű embernek így legalábbis olvasva a történelmet, mert össze-vissza oldalakat váltogatott. Én ennyit tudtam meg az internetről. Én mindig abból indulok ki, amit elém raknak, tehát van egy szövegkönyv, egy karakterleírás, és akkor sőt, nem is a karakterleírásból, hanem a jelenetekből, hogy az nekem mit sugal, hogy miért az jut eszébe annak a karakternek, miért nem az. Nekem az jutna eszembe, de az újlakinak az jut eszébe. És akkor így valahogy összeáll egy karakter. Én nagyon, bár az életben nem tudok vele azonosulni, de iszonyatosan izgalmas. Szerintem az egyik legjobban megírt figura. Mert tele van frusztrációval, ugye Hunyadi miatt, úgy kb. Ugye együtt nőttek fel, de mindig a Hunyadi volt a nagy, az erős, a hadvezér alkat. Nekem meg iszonyatosan sok pénzem volt. Az újlaki család az nagyon gazdag volt. Ugye hát akit nekem kiszemeltek, az Erzsébetet, őt is elvette a Hunyadi, tehát hogy volt okom utálni, és én ezen nem tudtam felülemelkedni, hanem egy ilyen arrogáns kis mitugrász, ilyen kivagyi szerencsétlen csávó.
0: Nagyon nagy hajtás volt? Sok erőt vett ki belőled?
1: Igen, igazából igen. Nagyon nagy koncentrációt igényelt igazából. Nagyon izgalmasak voltak a felkészülési hónapok, tehát ez fél év volt, lovagoltunk, meg harcoltunk, meg minden. Meg hát amikor ilyen időben, mint most, páncélzatban meg lovagolni, szóval hogy azért ott konkrétan előfordult, hogy így hátra húzták a páncélt, és beleöntötték a hideg vizet, így a bőrtet, hogy és ez muszáj volt nekem, mert elájultam volna. Visszatérve az újlaki Miklósra, én tényleg szerencsének gondolom azt, hogy azt a figurát kaptam. Tehát nagyon sok koszos ez a csávó, nagyon vagy hogyan kezeli, vagy nem kezeli az ő kisebbségi komplexusait. Meg nagyon szép ívet jár be ugye a 10 évad, vagy még 10 rész alatt. Tehát, hogy a végén ugye szökteti a Hunyadi gyereket, és a legizgalmasabb igazából tudod az volt, hogy nem nagyon szoktam olvasni visszajelzéseket, de ebben az esetben kivételt tettem, és tényleg az volt, hogy olyan visszajelzések jöttek, hogy ugye nagyon könnyen azonosítják a színészt a szereppel, nagyon könnyen. Ez igazából még a rossz, úgymond rossz kritika is jó érzéssel töltötte, hiszen akkor elértem a nézőben azt, hogy engem ne szeressen.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
1: Én is
0: jó
1: köszönöm.
0: Egészséget kívánok neked.
1: Viszont kívánok.
0: Hölgyeim és uraim, Medvecki Balázs junior prímadíjas színművész volt a műsor vendége. Még egyszer köszönöm neked.
1: Én is köszönöm, Gyuri.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Dés László és Geszti Péter szerzeményét, Wunderlich József, Vecsei H. Miklós és Józan László előadásában. Mi vagyunk a Grund.
2: Csónakos. Itt leszek.
3: Barabás.
4: Itt leszek.
2: Nemecsek.
5: Itt leszek.
2: Leszik.
6: Itt leszek.
2: Richter.
7: Itt leszek.
2: Weiss.
8: Itt leszek.
2: Csele.
9: Itt leszek.
2: Kolnai.
10: Itt leszek.
11: Boka.

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nádas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Budai Beatrix adja elő Lakatos Miklós és zenekara kíséretével Wolf Péter és Fülöp Kálmán örökzöldjét. Ave Maria!

Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Czakó Julianna, Lukács Anita és Karcagi Nagy Zoltán is. A hírekig Tordai Zoltán és zenekara muzsikál.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszú állás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a tudatos energiahasználattal felelősebben lehet gazdálkodni a közös erőforrásokkal. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét, jelentette be az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Borna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újraelosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat a gazdálkodókhoz. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodymyr Zelenszkij ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandr Vučić elmondta, hogy Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását. A két ország pedig gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastruktúrális együttműködés erősítésére törekszik. Zelenszkij elnök megköszönte Belgrád humanitárius segítségét. Két merénylet is történt tegnap Kolumbiában az új elnök első hivatali napján. Egy rendőr meghalt, amikor robbanószerrel megrakott drón csapódott be egy rendőrségbe. A délnyugati Cali város közelében pedig gerillák felrobbantottak egy fizetőkaput. A biztonsági erők két tagja könnyebben megsérült. Az új kolumbiai elnök kíméletlen harcot hirdetett a kábítószerbűnözés, valamint a félkatonai radikális szervezetek ellen. Idehaza folytatódik a derült nyári idő. Számottevő eső sehol sem lesz, a Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 29-35, este 23-27 fok között alakul. 9 óra múlt, 4 perccel.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nagyszerű művészekkel várjuk Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Karcagi Nagy Zoltán, Lukács Anita és Czakó Julianna is. Karcagi Jánossal kezdjük ezt az órát, aki német Csicsó József és zenekara kíséretével ad elő egy csárdás csokrot.
4: Csak úgy mondom magának, úgy, ahogy van el.

0: A Dancor Rádió receptajánlója. Budai Péter mesterszakács ételkínálatával.
1: Önök a Dancor Rádiót hallják, és ismét vasárnap van, ismét Budai Péter mesterszakács, aki ad tippet nekünk, hogy mit főzünk ma. Szervusz Péter, én egy könnyű tésztaételre gondoltam. Te mit ajánlanál?
2: Egy kicsit most már, hogy bajban vagyok, így visszagondolva az elmúlt időszakokra. Mit nevezel, Gyuri? Könnyű.
1: Hát például tésztán. Egy káposztás tésztát én nagyon szeretem.
2: Rendben van. Azt azért el kell nekem mondanod, hogy szereted. Édesen, cukorral eszed?
1: Nem borsa? Édesen. Borssal, sósan eszem.
2: Na én is. Az elkészítési mód annyiban különbözik, hogy a káposztát le kell reszelni a négy oldalú reszelő nagyobbik lukú oldalán. És hagymát nagyon apróra kell vágni. Ha valaki édesen szereti, akkor egy kicsit több cukorból csinál egy pici karamellt, abba beledobja a hagymát és a káposztát, sózza, borsozza, és megpirítja addig, míg össze nem esik. Erős tűzön kell, hogy nehogy leveteresszen a káposzta, és azért erős tűzön, hogy ha levetereszt, akkor az rögtön párodjon el. Szóval megpirítja, oda karamellizálódik, és tulajdonképpen sóval, borssal ízesítve ennyi a káposztás tészta. Én nagyon sok káposztával szoktam, úgyhogy körülbelül egy felnőtt adag általában úgy kell számolni, hogy fél kiló tészta az négy embernek elég. Ugye 12 deka tészta, az fölvesz 24 deka vizet, tehát tessenek belegondolni, hogy az eleve 36 deka, majdnem 40 deka tészta jut egy adagnak, és akkor ehhez még hozzájön egy káposzta, miután minden zöldségnek durván a 90%-a víz, ezért a káposzta nem baj, ha egy kiló. És az is akkor szépen, mire megpirul, lesz egy fél kiló belőle, tehát egy kiló káposztához fél kiló tészta, ez egy jó arány, ha ezt keverik. És ugye az elején azt kérdeztem, hogy édesen szereted vagy sem, mert ha nem édesen szereti valaki, akkor nem kell bele cukor, akkor viszont azért kell oda pirítani a káposztát, hogy egy picit édesebb íze legyen, ugye megkaramellizálódik a káposztában levő szénhidrát, ami nagyon kevés, ezért kell oda pirítani, és ugyanúgy só, bors, ízléstől függően, hogy ki mennyi borsot tesz bele, és utána ugyanúgy hozza a tészta. Legyenek mindig jót, és élvezzék az ízeket.
1: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Ejzeman Mihály és Békefi István szerzeményét Cakó Julianna előadásában Baranyai István és zenekara kíséretével. Egy csók és más semmi.

0: Dankó Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről, most a Magyar Zene Rádiójában.
1: Most még hideg van, fagyos a

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Frank Wildhorn Jekyll és Hyde című musicaljéből következik az Ördögi tánc, Föredi Nikolett, Nádasi Veronika, Dolhai Attila és Sándor Péter előadásában.

0: muzsikálhat.
1: Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Zorán adja elő Presser Gábor és Stevanovics Dusán szerzeményét. A szerelemnek múlnia kell.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza paritján, ott
0: népzenék.

0: Örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kovács Kati adja elő Tommaso Albinoni adagioját Szécsi Pál magyar szövegével.

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk a jövő hétvégén is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt tehát a jövő hétvégén is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 753. adást hallották, Balogh Kálmán és a Méta együttes muzsikájával köszönünk el önöktől.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 166. adása.

jazzénekes, népdalénekes, vagy mindkettő egyszerre. A zene bármelyik műfajához nyúl, az aranyjá változik. A Bojki zenész dinasztia fiatalabb generációjának képviselője, Bojki Sára szinte lubickol a különféle stílusokban és színpadi közegekben, mindegyikben őszintén és hitelesen szólalva meg. Ezen a hétvégén a Jazzation népdal feldolgozásaiból válogatunk.

A jazz a kapella műfaj Magyarországon még kevéssé ismert, ám a sokszínű repertoárnak köszönhetően egyre nagyobb közönséget vonz. Noha az a kapella és az amerikai zenei nyelv a Boyki család örökségéhez tartozik, mégsem ezt vallja a zenei anyanyelvének. Boyki Sára szülei klasszikus zenészek, édesapja Boyki András, a Boyki Brothers tagja, de mellette hegedül és brácsázik, míg édesanyja cselló tanár, aki a nagymamája által alapított Biatorbágyi zeneiskolát vezeti. A magyar zenei hagyományokhoz gyermekkori népdaléneklési versenyeken keresztül került közel. Bár azóta a népzene, a klasszikus zene és a jazz egyaránt jelen van a zeneiségében, a saját egyéni hangját és önkifejezését egy hosszabb érési folyamat során az egyetemi mesterképzés vége felé kezdte megtalálni. A grúz népi többszólamúság iránti érdeklődését a The Quintessence nevű a cappella együttes keltette fel, akiknek a meghívására a Jazzation tagjaként jutott el először Tbilisibe. Később ösztöndíjasként fél évet töltött Grúziában.

a Jazzation felvételeiből válogattunk. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

0: Műsor ajánló.
1: Eltévedt herceg vagyok.
2: Két színész legenda.
3: Mondja, jutottam eszébe valakinek.
2: Rutkai Éva és Latinovich Zoltán felejthetetlen alakításai a film Vásznon.
4: Hogy megy a munka?
5: Kedélyes szakma.
4: Erre van iparengedélyünk.
6: Ez nem magának való társaság.
2: Fotóháber, tanulmány a nőkről, ma 20 órától az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezéli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. Emlékeztetett, a program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. A terv részeként fejlesztenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vasútvonalat, valamint megújítanák a budapesti HÉV hálózatot is. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány ezt a javaslatot, amely a főváros kezelésébe adna fontos köztereket. A dokumentum elfogadásával ismét a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerülhet a jelenleg kerületi fenntartású Vörösmarty, Széchenyi, valamint Podmanicki tér, illetve a József Attila utca. A tervezet emellett visszavonná a Sorsok háza mögötti józsefvárosi területek ingyenes átadását az MTK-nak. A javaslat a kormány honlapján véleményezhető. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodymyr Zelenszkij ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandr Vučić elmondta, hogy Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását. A két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastruktúrális együttműködés erősítésére törekszik. A tájékoztatón az ukrán elnök köszönetet mondott hivatali partnerének, a kelet-európai országnak bejelentett újabb humanitárius segélycsomagért. Spanyolországban véletlenszerűen ellenőrzik az Olaszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-éig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben a nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt. Idehaza folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol nem lesz, a Tiszántúlon időnként megélénkül a szél, napközben 29-35, este 23-27 fok várható. 10 óra múlt. 4 perccel.
0: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma kincsek a hagyományban. Beszélgetések a régi paraszti világ szokásairól és azok újraélésének lehetőségeiről a 21. században. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
8: Jó napot kívánok!
5: Mai Kincsek a hagyományban című adásunk rendhagyó lesz, olyan tekintetben, hogy bár műsorunk rendszerint koncerteket, táncházakat, kiállításokat, kiadványokat ajánl önöknek, most nem ezt teszem. Rendszeres hallgatóink már úgy is tudják, milyen internetes felületeken találnak programokat. De remélem, mai témáink is érdekesek lesznek, melyek különleges zenei csemegék utáni kutatásra ösztönzik majd hallgatóinkat. De miről is hallhatnak beszélgetéseket decemberi Kincsek a hagyományban című műsorunkban? Elsőként a számik különleges ének hagyományáról, a jojkáról dr. Tamás Ildikó nyelvész, folklorista mesél, majd a Fonóbudai Zeneház igazgatója Horváth László lesz vendégem annak apropóján, hogy ősszel 8. alkalommal került a világ legjobb népzenei, világzenei kiadói közé a Fonó. Első vendégem dr. Tamás Ildikó, a Hunren Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet folklórosztálya tudományos főmunkatársa, egyik szövegfolklorisztikai kutatási területe a halandzsa és nonsense a népköltészetben, s ennek egyik érdekes területe a lapföldön élő számik úgynevezett jojkái. Az ő vizsgálataiból kiderült, hogy ezek az első hallásra értelmetlen szövegek sok, csak a beavatottak számára értelmezhető információt tartalmaznak. A Finnországban, Svédországban és Norvégiában, valamint elenyésző számban Oroszországban élő, ma is félnomád, rénszarvastartó életmódot folytató finnugor nyelvű nép dalairól, azaz jojkáiról dr. Tamás Ildikót hallják Kincsek a hagyományban című műsorunkban.
8: A lappok zenei hagyománya, a jojka, az egy olyan izgalmas népzenei műfaj, amely főleg a zenei kifejezésmóddal dolgozik, vagyis a zenével jellemez embereket, mesél el történeteket, tehát konkrétan, mint hogy azt egy zeneszerző tenni, egy lassú, komótosabb, nyugodtabb embert azt egy ritmikailag is lassú formával, kisebb hangugrásokkal ábrázol, még az ellenkezőjét egy nagyon-nagyon fürge, állandóan pörgő, mozgó embert gyors ritmussal és nagyobb hangközugrásokkal, ugyanígy megvannak a férfi-női gyerek-felnőtt különbségek is a zenei ábrázolásban. Természetesen, mivel dalokról van szó, ezeknek van szövege is, viszont ezek nem hétköznapi szavakból állnak össze, nagyon kevés olyan szót tartalmaznak ezek a népdal szövegek, amiket a lexikonban vagy egy szótárban egyébként megtalálnánk. Tehát ha valaki ismeri a lapnyelvet, akkor is nagyon nagy kihívás, mert játékos szótagokat alkalmaznak ahelyett, hogy konkrét szövegeket énekelnének.
5: A folkloristák a kutatásokban legtöbbször szövegromlásnak ítélték a halandzsát, és mint gyerekműfaj rögzült. De azért ez ennél több. Vannak értelmes szavakból összeállított halandzsa szövegek, és van egy olyan típusa, amikor különböző hangzók kerülnek egymás mellé, tulajdonképpen értelmetlenül. De azért ebben is van rendszer, és ennek is lehet bizonyos értelmét megfejteni. Magyarországon is, és a számiknál is, a lapföldi számiknál is, ahol ön nagyon komoly kutatásokat végzett.
8: Mindenütt, a világ minden népénél van ez a fajta nyelvi jelenség, de sajnos a dokumentáláson túl nagyon ritkán kapcsolódik ezekhez komolyabb elemzés is egyrészt, hogy miért van ez, vagy akár egy ilyen strukturális, mélyszerkezeti elemzés, hogy hogyan épülnek föl ezek a szövegek. A számikkal is ez a helyzet, hogy a korai népdalgyűjtésekben nem is jegyezték le ezeket az értelmetlennek tűnő szövegeket, mert egyrészt vagy azt gondolták, hogy ez szövegromlás, mint ahogy a magyar folkloranyag esetében is a halandzsával találkozunk, akkor általában az a legegyszerűbb magyarázat, hogy ez valaha értelmes jelentéssel rendelkező szöveg lehetett, csak a szóbeli átadás sokszori áttétel következtében, meg pláne, hogy a gyerekek könnyebben félreértik az általuk nem ismert szavakat, így lett belőle a végére valamilyen halandzsa. Na most ez a hozzáállás jellemezte a lapföldi gyűjtéseket is, tehát nagyon kevés korai halandzsa lejegyzésünk van. Ebben nagyon-nagyon nagy változást hozott Szomjasi Fergyörgy magyar etnomuzikológus munkássága. Ő Kodály Zoltán ösztönzésére ment egyébként 1966-ban lapföldre, és nagyon sok jojkát, számi népdalt sikerült rögzítenie, és ő az első olyan kutató, aki egyrészt a hangzás teljes hosszában jegyezte le magát a kottát is, és mindenütt konkrétan kottafejhez illesztve minden szótagot lejegyzett, legyen az értelmes szó, vagy értelmetlen halandzsa. Így volt először igazán lehetőség arra, hogy egy mélyebb kutatás

0: kiderült, hogy ebben is különbségek vannak innen, mert még izgalmasabb lett a dolog, például, hogy nincsen ő is ő hanga a számi nyelven, ezekben a kis paneleknek neveztem el ezeket a kis szavacskákat, értelmetlennek tűnő szavacskákat, ezekben pedig időről időre visszatérnek, és hát az is kiderült aztán, hogy ezek nem csak, hogy nem minden hangból, hanem korlátozott mennyiségű hangból épülnek föl, de mint hogy a beszéd szavaiban is vannak olyan szabályok, hogy hogyan épülhet föl egy szó, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a hangok, ez így van a halandzsában is. És aztán a legnagyobb és legizgalmasabb része ennek a dolognak az az volt, amikor sikerült kideríteni, hogy bár konkrét jelentéseket ezekhez a halandzsa szavakhoz nem lehet hozzárendelni, de érzelmi konnotációkkal ezek nagyon is rendelkeznek, vannak semlegesen használt szavacskák, és vannak, amiket kifejezetten csak negatív tartalmú énekekben használnak, és vannak, amiket kifejezetten pozitív tartalmú énekekben.
1: Dr. Tamás Ildikót a Hunren Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet folklórosztálya tudományos főmunkatársát hallották, és most következzen két rövid jojka, azaz dal Szomjas Siffer György etnomuzikológus 1966-os gyűjtéséből. Utána folytatjuk a beszélgetést dr. Tamás Ildikóval. Kaktelaukki jo peja jo ai vaikku poli joka.

0: Mindenkinek van saját jojkája, ami végigkíséri az életét. Ez változhat a gyerekkorban, illetve a felnőttkorban, de ez olyan, ahogy ő fogalmazott egy cikkben, mint a személyigazolvány.
1: Jojka egyik fő csoportja az kifejezetten egyes emberek tulajdonai, tehát róluk szólnak, olyan valaki készíti el ezeket a dalokat, aki jól ismeri az adott illetőt, általában családtag vagy közeli rokon. Ezeknek a jojkáknak azon túl, hogy ábrázolják az adott illetőt, a saját identitásuk kifejezésén túl van számos szakrális funkciója is. Így például, hogyha valaki nincsen jelen, de nagyon hiányzik, akkor a jojkáját eléneklik, és ezáltal őt odaidézik. Ez ugyanígy igaz a halottaikra is, tehát hogy a megemlékezésnek a legerősebb, legintenzívebb, érzelmileg legintenzívebb formája az, amikor a jojkáját eléneklik. Sokszor köszönésképpen is alkalmazzák ezt, főleg ha két olyan ember találkozik, aki rég látta egymást, akkor eléneklik egymás jojkáját. Ez a személyi jojka abból a szempontból is fontos, hogy az egyik legelterjedtebb átmeneti rítushoz kapcsolódik. Azért mondom, hogy legelterjedtebb, mert ennek minden társadalomban van általában lenyomata, hogyha valaki eléri a felnőtt korúságot, akkor egyik státuszból vagy a másikba lépve vannak társadalmi rítusok, nem kell itt egyértelműen szakrális dolgokban gondolkodni, de hogy ennek mindig van valamilyen megkomponált drámaisága. A lapoknál ez az egyik, hogy amikor valaki a társadalom teljes jogú tagjává válik, akkor kapja meg hivatalosan a saját személy jojkáját. Előtte is vannak már ilyen gyerekkori dallamok, amik előtt jellemzik meg, amit neki énekelnek, de az még egy sokkal képlékenyebb és gyorsabban változó dolog, mert hogy a jojka dallama és szövege is követi a változásokat. Tehát a valódi érthető szövegrészletek is bekerülnek időnként ezekbe a dallamokba, meg általában az illető neve az el szokott hangzani benne, de hogy ezekkel a panelekkel is azért törekednek arra, hogy ábrázolják, leírják az illetőt, és zeneileg ne csak a jellemét tudják bemutatni, hanem az életének fontosabb történése is bele vannak kódolva ezekbe a dalokba, és hát ugye itt

0: jön a jelentősége annak, hogy kis közösségekben tud ez működni, mert ezek annyira belső kódok, amik olyan emberek között tudnak csak működni, akik nagyon jól ismerik egymást, és ugyanúgy szocializálódtak, ugyanúgy megismerték ezt a belső zenei hagyományt, mert hogyha már néhány településsel arrébb megyünk, akkor valószínűleg náluk másfajta kódrendszer tud működni. A Jojka hangképzéséről kell néhány szót ejteni, hiszen a második kérdésére így tudok válaszolni. Nagyon messzire hangzó műfajról van szó, tehát egy mély hangú éneklést kell elképzelni, illetve azok a fonémák, hangok, amiket kiénekelnek, azok is az úgynevezett messze hordó hangokból épülnek fel. Tudjuk azt, hogy egy H-val nem lehet messzire hangzó mondatokat vagy szavakat mondani, tehát hogy vannak olyan mással hangzók, amik kifejezetten alkalmatlanok arra, és hát a magánhangzók között is van azért különbség abban. Ez is hozzátartozik például ahhoz a felfedezéshez, amit így a Jojkák paneleivel kapcsolatban megfigyeltem, hogy igen, azok valóban olyan hangokból építkeznek, amikkel nagyon messzire lehet üzenni. Itt ugye az életmódhoz hozzátartozik a réntartás, vagyis a pásztorok egymástól nagy távolságban őrzik a nyájakat, és hogy tudjanak egymással jól kommunikálni, a Jojka alkalmas arra. Egyrészt messzire hallatszik, másrészt pedig olyan kis egyszerű pici szavakba, panelekbe kódolt üzeneteket is tudnak egymásnak átmondani, mert ők aztán ismerik a jelentését, hogy most óvakodni kell mondjuk, mert farkas volt a környéken, vagy ehhez hasonló.
1: Mit tudunk a számik történetéről? Úgy tudom, hogy a kultúrájukat a skandináv államokban nem olyan régóta ismerték el.
0: A számik legkoraibb története máig nem tisztázott. Azt tudjuk, hogy számos régészeti kultúrához kapcsolhatóak, Nyugat-Európától kiindulva Dél-Skandinávián át végül Észak-Skandináviáig, egy biztos, hogy jóval délebbi területeken éltek, mint manapság. Mivel már a 16. század biztosan a réntartásra szakosodtak, egy nagyon érdekes, specializált kultúrát alakítottak ki, ami alkalmazkodott a zord északi sarkvidéki éghajlathoz. Ezzel együtt az egyéb nemzetiségű telepesek északra nyomulásával, tehát finnek, svédek, ők is egyre északabbra szorultak. A réntartás következtében voltak is emiatt konfliktusok, mert ugye ők kevésbé tartották, vagy másképpen tartották mindig számon a határokat. A 19. századra körülbelül már a mostani legészakabbi régióba szorultak, és hát az országhatárok rögzülésével, változásával az életmódjuk is több helyen átalakult.
1: Félnomád népcsoport képzeljük el őket. Folytonosan vándorolva élték az életüket, az állatok szükségleteihez igazodva.
0: Így van, abszolút a rének szükségleteihez igazodva alakult ki a társadalmi szerkezet és az életmód is. Igazából egy téli és egy nyári szállás közötti vándorlást kell elképzelni, ami úgy néz ki, hogy a szárazföld belsőbb részein védett, ugye a széltől, hidegtől jobban védett erdős részeken töltik a telet, és nyáron a szeles, nyíltabb tengerparti régiókat célozták meg a szúnyogtól és egyéb rovaraktól való védekezés miatt, mert a rénnyájakban azok tették a legnagyobb kárt. Na most ez a fajta vándorlás egy olyan izgalmas dolgot alakított ki, hogy a különböző számi csoportok egymással nemigen találkoztak a szomszédos csoportokon kívül, mert kvázi egymással párhuzamosan ment ez a föl-le vándorlás, így alakulhattak ki nagyon különböző nyelvjárások, és hát nyilván mindenben ez tükröződik, hogy emiatt az életmód miatt azért a számi csoportok nagyon messzire szakadtak egymástól, hogy egy nagyon kis népsűrűséget kell elképzelni óriási területen.
1: Mielőtt folytatnánk a beszélgetést, a számik énekes hagyományának legfontosabb eleméről, a Jojkáról és a számi népcsoportok történetéről, hadd mutassak egy feldolgozást a világhírű Norvégiában született számi énekes Mari Boine dalai közül, aki nem mellesleg az etnomuzikológia professzora. 1989-es Gula Gula című albuma hozta meg számára a nemzetközi ismertséget, s ennek címadó dala szól Kincsek a hagyományban című műsorunkban.

0: Dr. Tamás Ildikót, a Hunren Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet folklórosztálya tudományos főmunkatársát hallják.
1: A számik történelme nyilvánvalóan elválaszthatatlan az őket gyarmatosító államok történelmétől. Ők olyan szempontból láthatatlanok, hogy a hagyományos történetleírás ugye a nagy eseményeket, az uralkodókat, a háborúkat és ezeket a felülnézeti nagyobb dolgokat tartja számon. A számik soha nem háborúztak, nekik éppen elég nagy küzdelem volt a környezettel való napi harc, illetve alkalmazkodás. Egyetlen egy olyan eset van, amikor egy felkelésről tudunk a forrásokból, a 19. században erről még egy filmet is forgattak, a kautokeinói felkelés címmel, de hát hittérítők megjelenésével aztán azért már egyre több feljegyzés van velük kapcsolatban, de ez is főleg arra vonatkozik, hogy megpróbálják az ő eredeti hitvilágukat háttérbe szorítani, a sámánizmust azt betiltani, a sámánok tevékenységét korlátozni, és ugye a 19. század végére tulajdonképpen meg is történik az ottani kereszténységnek a megszilárdulása már a 19. század közepétől, ez egy nagyon erős folyamat. Illetve a 19. század az ő történelmükben van azért is jelentős, mert akkor egész Európában a nemzetépítések korszaka van, ez Skandináviában sincs másképpen, és főleg a svéd és norvég területeken nagyon erőteljes asszimilációs politikának voltak kitéve a számik. A norvég esetben ez inkább azt jelentett, hogy a számi kultúrát próbálják elnyomni, elfeletetni és a norvég kultúrára átnevelni, úgymond a számjukat bent lakásos iskolába költöztették a gyerekeket, ahol nem volt szabad anyanyelvet használni, saját ruházatot, viseletet hordani. A svéd területeken ez sokkal inkább, sajnos ezt a szót használjam, genocidium jellegű volt, a számjuk maguk is így nyilatkoznak erről az időszakról. Ott az alacsonyabb rendőrség volt kiemelve ebben az elnyomásban is. Aztán a 20. század végére a szám amik ugye addigra változott a nemzetközi politikai helyzet. Az őslakosok közötti összefogás is egyre erőteljesebbé vált, egy nagyon-nagyon eredményes revitalizációs folyamatnak lehetünk tanúi. Tehát a számi kultúrát, társadalmat már úgy kell elképzelni, hogy egy abszolút modernizált, motoros szánokat használó, a legmodernebb technikát használó közösség. De azok a nagyon eredeti számi attribútumok, mint a jojkellás vagy a rintartás, az most is nagyon fontos szerepet játszik a számi identitás meghatározásában, és a mai napig nagyon sokan foglalkoznak például a rendtartással.
0: Jojka ebben a folyamatban talán jelképévé vált a nemzeti identitásnak.
1: Így van. A 20. század 60-as éveiben Nils Aslak Valkeape, egy finnországi számi férfi értelmiségi volt az, aki ennek az egész dolognak az élire állt, és ő megkeresett néhány ismerősét, akiről még tudta, hogy náluk nem veszett el ez a hagyomány és gyakorlói is, hogy álljanak néhányan össze, és vigyék színpadra, csináljanak lemezfelvételeket, mert hogy ennek a műfajnak olyan nagy ereje van, és hogy a számiság enélkül nem is létezik, tehát annyira átítattak az egész történelmükben, amiről ugye vannak forrásaink, a mindennapjaikat, a jojka hagyomány, hogy enélkül elképzelhetetlen a számi létezés. És az első reakciók azok nagyon, hát ha nem is ellenségesek voltak, de sok nem választ kapott, mert egyszerűen féltek, megszokták azt, hogy ez nem egy olyan dolog, amit nyilvánosságra viszünk, ezt titkolni kell, ezt szégyelni kell, ez rossz, stb. Aztán végül is mégiscsak elindult ez a folyamat, és utána azt hiszem 84-es téli olimpián már a megnyitón jojkát énekeltek, akkor az Eurovíziós Fesztiválon is gyorsan megjelent a svéd versenyzőnél egy olyan dal, amiben számi jojka részlet is szerepelt, és hát mostanra azt mondhatjuk, hogy nagyon-nagyon népszerű műfajjá vált. Olyannyira, hogy ez a népszerűség egy kicsit negatív mellékhatásokat is eredményezett a számik számára, mert volt például nemzetközi per is abból, hogy 2 vagy 3 jojka felvétel valahogy elkerült, eljutott Észak-Amerikába, és a Virgin Records rárakta ezt a 3 jojkát, természetesen feldolgozásként, helyi feldolgozásként, egy az észak-amerikai indiánok zenei kultúráját bemutató lemezükre, és hát amikor ez kiderült, akkor a számik perelni kezdték a kiadót, és itt jött igazából napvilágra egy olyan komoly probléma, ami az őslakos gondolkodásban és az euróatlanti gondolkodásban vagy a jogrendszerben nagyon-nagyon különböző a folklórhoz való hozzáállásuk, ugyanis magántulajdonnak tekintik ezt. Ha valaki például előadó művészként is jojkákat énekel a színpadon, akkor ő egyezteti azokkal az emberekkel, akiknek a jojka repertoáriából énekel. Van úgy, hogy bizonyos részleteket ki is hagynak, mert úgy érzik, hogy az csak a belső közösségre tartozik, annak ellenére, hogy egy kívülálló abból a halandzsa szövegből úgy sem értene semmit, de hogy az elve ennek ennyire fontos számukra. Mostanra már ott tart ez a jojka hagyomány, hogy nem csak számig gyakorolják, például a tehetségkutató versenyeken Svédországban újra és újra előfordul az, hogy nem számi énekesek valamilyen jojka feldolgozással jelentkeznek versenyre. Ezt először szintén rosszul fogadták a számik, mert úgy érezték, hogy ez egyfajta újabb megnyilvánulása a kisajátításnak, a gyarmatosításnak, tehát egy ilyen kulturális kisajátításnak érezték, de ebben úgy érzem, most már van változás. A legutóbbi tévéműsor, amit ezzel kapcsolatban láttam, már azt mutatta, hogy bizony számik bekerülnek például a zsűribe is, amikor ilyen tehetségkutató versenyeket rendeznek, de hogy azért ez még továbbra is konfliktus tényező.
2: Valóban, igen érdekes a dr. Tamás Ildikó nyelvész folklorista által említett jojkák idézőjelbe tett tulajdonjoga, de ismerve a népzene és a szerzői jog szövevényes viszonyát, nincs könnyű helyzetben, aki ezt szeretné megoldani. De minden esetre a számik dalai, azaz jojkái, hol így, hol úgy, de tovább élnek, ma már nem kell titokban énekelni ezeket. Az újra felfedezők közül most következzen Berit Margrét Oskál Észak-Norvégiában élő számi művész és énekes felvétele Kincsek a hagyományban című műsorunkban.

0: Az 1995-ben Lukács József magánalapításában megnyílt Fonó Budai Zeneház az elmúlt 28 év alatt mindvégig megőrizte eredeti küldetését, a közös gyökereinkből táplálkozó magyar és határon túli népzenének és néptáncnak, emellett az etno-jazz és világzenei irányzatoknak nyújt állandó bemutatkozási lehetőséget a hagyományok és az értékteremtés mentén. Egyszerre vagyunk koncert és próba helyszín több rendszeres táncház otthona, valamint lemezkiadó és fesztiválok szervezője. Fennállásunk majd 3 évtizedében vendégül láttuk a Kárpát-medence összes fontos művészét a Rába köztől Moldváig. Itt zajlott az elmúlt időszak legnagyobb, Európában egyedülálló népzenei gyűjtése, az utolsó óra a Hagyományok házával közösen, amelyből a Zeneház 50 lemezből álló sorozatot adott ki. Az alapítás óta több száz lemezt jelentettünk meg. 2013 óta minden évben szereplünk a Vomex Top Label listáján, a világ legjobb 20 világzenei kiadója között egyetlen magyarként. Ez olvasható a budapesti Sztregova utcában álló Fonó Budai Zeneház honlapján, s valóban a kezdetektől mit sem változott az alapítók küldetése. Műsorunkban is gyakran játsszuk le olyan felvételeket, melyek kiadója a Horváth László vezette Fonó Records, akivel annak apropóján beszélgettem, hogy idén októberben ismét, immár 8. alkalommal bekerültek a világ 20 legjobb népzenei, világzenei kiadói közé egyetlen közép-európaiként. A listát minden évben a berlini székhelyű Vomex, az általa szervezett nemzetközi világzenei vásár előtt kora ősszel teszi közzé, s a kiválasztásban több mint 100 világzenei rádiós és újságíró szakember vesz részt a világ minden részéről, akik hónapról hónapra értékelik az újonnan megjelent albumokat, s az előadók mellett kiadójukat is figyelemmel kísérik. A Fonó által kiadott korongok igen gyakran szerepelnek a toplistákon, így aztán nem véletlen, hogy a legjobb világzenei népzenei kiadók között olvashattuk idén is a Fonó Records nevét. Hogy mi a siker titka, arról a Prima Primissima és Magyar Örökség díjas Fonó Budai Zeneház igazgatójával, Horváth Lászlóval beszélgettem. Kénytelen vagyok azzal az elcsépelt mondattal kezdeni a beszélgetést, hogy ma már úri huncutság lemezkiadót működtetni, mert anyagilag sohasem lesz rentábilis. De ezt a missziót a Fonó nem adja föl, és ennek azért az eredménye is megvan, hála jó Istennek, hiszen 8. alkalommal került a világ legjobb kiadói közé a Fonó.
1: Hát igen, a Fonó Budai Zeneház a nevébe benne van, hogy zeneház, tehát zenékkel foglalkozunk, és nem havid zenékkel, hanem mindig új zenéket szeretnénk tálalni a közönségnek, és ez az a jár, hogy a kiadói portfóliót működtetjük. Az egy dolog, hogy a kiadói tevékenység az átalakult mindenhol a világban, tehát az online tér átvette a hatalmat, de azért például ezek a kritikusok is, akik a fonólemezeit osztályozzák, vagy bírálják, vagy értékelik, tehát ők még fizikai formátumban kapják meg a lemezeket. Kazettát mi még nem gyártunk, bakelit lemezt gyártottunk, az online térben mi is elhelyezzük a zenéket, koncerteken bemutatjuk az új produkciókat, tehát a zenének azért számtalan tálalási formája van, amivel el lehet juttatni a közönséghez. Megtanultuk, hogy leggyorsabban az interneten terjed a zene. Ezt próbáljuk mi is ezekkel az értékes kísérletekkel, vagy a küldetésünkkel fönntartani. Nem szeretnénk lemenni erről a pályáról, mert jönnek szembe azok a produkciók, akik a Fonót választanák partnerül, és ez így van jó, mert mindig a fiatalokkal, vagy a nagyöregeknek az új produkcióival tudtuk ezt az imást, a Fonó Budai Zeneháznak a kiadói portfólióját fölé.
0: A világzenei vásáron Vomex teszi közzé minden évben ezt a listát. Hogyan kell akkor ehhez az igényhez igazítani a kiküldött albumokat, vagy kell-e valamiféle, hát ez nem jó szó, de valamiféle háttérmunkát befektetni abba, hogy feltűnjön a Fonó lemezportfóliója a Vomexes szamurájoknak, azoknak a zenei szerkesztőknek, akik ezeket a lemezeket használják, vagy a fesztivál szervezőknek, akik szintén nagyon aktívan benne vannak a Vomexben.
1: Hát én igazából azt mondanám, hogy nem kell extra tevékenységet folytatnunk. Általában a világzenei kiadói azok Nyugat-Európában vannak, és mi az egyetlen közép-európai kiadó vagyunk, aki, mint láthatjuk, az elmúlt 15 évben bekerült ebbe az elitbe. aztán így valóban megtanulták azt, hogy fonó, és hogy általában jó anyagokkal jövünk ki, hogy azt is mondhatnám, hogy teljesen más anyagokkal jövünk ki, mert a magyar zenének, a magyar világzenének, az etnojazznek a tálalása az úgymond szokatlan az európai fülnek, tehát tényleg specifikus a magyar zene, de hát pont ez a szépsége, hogy annyira egyedi népzenére épül, és hát ezt variálják az előadóink. A hallófülek ezt már tudják, vagy várják, vagy értékelik, tehát hogy nem kakuktojás most már a fonó, hanem olyan brand, ami a közép-európai zenékre figyel, vagy azt jól tálalja.
0: Mennyire figyel a szakma a közép-európai zenékre? Ebben is vannak mindig divathullámok, tehát a rendszerváltás környékén után volt nagyon népszerű a kelet-európai, és ebben elsősorban a Kárpát-medence magyar népzenéje, aztán jött a Balkán, az afrikai zenék divatja ma is tartja magát, tehát a World Music Charts Europe listáját nézzük, akkor abban jócskán vannak európai zenekarok, európai lemezek, de biztos, hogy legalább egy vagy két tag afrikai muzsikus, szóval, hogy milyen trendek vannak most.
1: Akár az identitásról is beszélhetünk, tehát pont az, hogy melyik nemzetnek milyen mély identitása van, tehát a francia zenéket se kell félteni, mert van egy francia nagy örökség, a holland az talán már kérdőjeles, németül se valószínű, hogy világzenében fognak durrantani, tehát ezt is ismerjük. A spanyol piac ugye az definiálta magát szintén a flamenco által, talán a legmenőbb spanyol világzene együttes, a Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra, az teljes balkáni repertoárral, meg klezmer repertoárral hódít, tehát hogy azért ott vannak ezek a paradoxonok, a magyar zenében viszont nincs paradoxon, tehát oké, hogy ismered a gyimesi zenét, vagy a moldvait, vagy a székelyföldit, vagy a délvidékit, ha ezt beépíted, akkor ez még úgy tűnik, hogy magyar ügy, tehát hogy a magyar ügy az egy sokszínű ügy, amelyre a művészeink nagyon jól tudnak reflektálni. Pont itt ebédelek most a Besodrom képviselőivel, az is folyamatosan utazó kísérlet igazából, tehát minden magukba építenek, de hát magyarul éneklik el a legvagányabb dolgokat.
0: Tegyük hozzá, hogy ők aztán igazán divatot csináltak azzal, amikor megjelentek, berobbantak az első felvételeikkel, koncertjeikkel, mert azóta nagyon népszerű ez a típusú zene. Épp ha jól tudom, a Napokban tárgyalt egy új lemez kiadásáról, aminek már megvannak a hangfelvételei.
1: A Fanfara komplexai stúdióban volt, tehát azt is átnéztük, hogy milyen jó az anyag, ott a harmadik lemez készül. Lajkó Félixnek van egy színpadi darabja, egy baletthez írt zene, de azt nem mondaná meg az ember, ha nem látja a balettet, tehát az is egy önálló zenei világ. Dress Mihályjal folyamatosan azt tervezzük, hogy vagy a jazz kvartettel, vagy a vonóssal kezdjük el a felvételeket, ugyanez vonatkozik Borbé Mihályra, és akkor még a cimbalmusokról nem is beszéltünk, tehát most láttuk Lisztes Jenőt koncertezni a Héttorony Fesztiválon, elképesztő az a zenei tudás, minőség, ami a triójában van, és hát ő se találta még meg a megfelelő fórumokat. A teljes Django Reinhardt örökség benne van a zenéjében, és az mellett ez is egy szintiszta magyar muzsika cimbalom által tálalva, tehát iszonyú tartalékaink vannak, és akkor még énekes nőkről sem beszéltünk, ott is folyamatosan ugye megújult, számtalan olyan új formáció van, aki mindig válaszokat fogadni a kor kívásaira.
0: Ki dönt a Fonó Budai Zeneházban egy-egy új felfedezett kérdésében? Illetve kinek az ízlése az, ami meghatározó, vagy ki figyeli azokat a trendeket, ami alapján egy-egy feltűnő előadót, egy új előadót be lehet vonni ebbe a portfólióba, és egy picit segíteni, nem beleszólni a zenéjébe, hanem egy picit segíteni neki abban, hogy hogy lesz ez valóban jó.
1: Hát ugye rádió műsoraink is vannak, a határon túli rádiókat látjuk el világzenei műsorokkal, Pár Júlcsi, Básügy Branka, Török Ferenc, házon belül Berec István, Kubinyi Júlia, ők a csapattagok, tehát azért ezek igencsak jófülű emberek, sokat láttak már a piacból, és hát végül is a végső szót mi, mint ügyvezető vagy kiadóvezető mondjuk ki, vagy mi számoljuk ki, hogy ezt milyen keretek közé lehet szorítani, de hogy ez nem egy ember ízlése, hanem egy csapatnak az ízlése, hogy mi ma a népzene, vagy mi ma a világzene fonó által.

0: A Prima Primissima és Magyar Örökség díjas Fonó Budai Zeneház igazgatóját, Horváth Lászlót hallották, majd Cserepes Károly legutóbbi The Salt Girl című lemezének egyik kompozícióját Kincsek a hagyományban című műsorunkban. Ez az album idén februárban került fel a Transglobal World Music Charts legjobb 40 lemezek közé. A különleges zenei szövet az Eladott lány ballada egyik moldvai változatát ölelte körbe, melyet a gajcsánai Gyurka Mária énekelt 1950-ben. S most ismét Horváth Lászlót hallják.
1: A koncerttermekben mi jelenik meg a lemezbemutató koncerten kívül ebből a portfólióból? Tehát mennyire épül be a lemezkiadás a Fonó mindennapi életébe? Mert most a novemberi programokat is végignézve, hát az valami 4 oldal.
2: Mindig azt szoktam mondani, hogy a színház is egy új premierrel tud előre menni, tehát egy zenekar, egy zenész is az új albummal tud előre lépni, tehát ha nem adjuk meg neki az esélyt, akkor beragadhat abba a zenei közegbe, amiben van egy zenei kísérlet, egy új album, egy új formáció, az mindig egy újabb próbatétel, és csak ezzel lehet igazából a csapásokat kijelölni. Tehát ez kell, hogy segítse például a Fonó, és ha beválik a kísérlet, akkor lehetően az még sok helyszínen bemutatásra kerül, legyen az budapesti fesztivál, vagy vidéki klub, vagy határon túli turné, tehát hogy azért lehet válogatni, és hát az a nagy előnye ennek a hazai szcénának népzenében, világzenében, hogy ez kompatibilis a világ zenei keringésével, tehát nem véletlenül van minden zenekarnak Németország is, svédországi fellépése, tehát nem úgy, mint a magyar könnyű zene, és akkor ugye itt előjött ez a törésvonal, ami markánsan itt van a rendszerváltás óta, hogy mi az exportképes magyar zene. Hát egyértelmű, hogy a magyar világzene az, ami exportképes, nem véletlen hozta a Muzsikás, meg Lakatos Mónika és a Vomex díjat, olyan tartalékaink vannak, amire tényleg büszkék kéne, hogy legyünk. Ha engem kérdeznek, akkor teljesen másképp szólnának a hazai rádiók, más slágerekkel, más ívekkel.
1: A Fonó Budai Zeneház már nem csak Budai Zeneház, hanem egy hálózatot. Legalábbis igyekezett létrehozni pár évvel ezelőtt. Azt látom, hogy Szegeden jól működik. Hogy áll ez a projekt?
2: Pályázat függő. A piac nem tart el egy klubot, ezt látjuk. A Délalföldön, Makón, Szegeden, Hódmezővásárhelyen vannak kísérleteink, Zalaegerszegen van kísérletünk, illetve hát a felfedezett pajtákba juttatunk el sokszor jó eséllyel, jó ízléssel programokat. Ezek azért kamara minőségek, tehát 50-től 150, jó esetben 250 emberig szólítjuk meg a kisváros szövetét, de pont ez a lényeg, hogy ez a műfaj is kikövezte magának az utat. Pont az a lényege, hogy mozgásban legyen és inspirálja a vidéki klubvezetőket, fesztivál rendezőket, hogy legyenek világzenei vagy népzenei színpadok. Hát pont a szegedi Fonó klubban jó példa arra, hogy utána színen bekerült a Fonó színpad, ahol folyamatosan népzene van, világzene van, és hajnalban nem DJ van, hanem táncház. Tehát ez is egy annyira jó példa, hogy igenis meg lehet csinálni, hogy a fiatalok táncházra töltsék a hajnalt, és ne pedig egy nemzetközi DJ-re.
1: Egy kicsit visszatérve az előbbi kérdésre adott válasz utolsó mondataihoz, hogy másképp szólna a magyar rádiók zenei kínálata az ön elképzelése szerint. Ennek kapcsán jutott eszembe, hogy lehetne nekünk is világzenei világsztárunk, mint Cesaria Évora, vagy lehetne neveket sorolni?
2: Ezek a sztárok itt élnek közöttünk, tehát én most elkezdtem sorolni, hogy kik azok. Igazából ezt a szerkesztőknek kéne látni, vagy tükröztetni a magyar valóságot, mert kis időutazás, tehát a rádió C annak idején a fővárosban, amikor elindult, csak roma muzsikát játszott, de szinte mindenki oda kapcsolt, mert például a roma muzsika is egy napi szintű bulizene igazából, tehát mondhatnánk megint csak 5-6 olyan alkotót, akik világszinten alkotnak itthon. Napi szintű programot lehetne köréik építeni, és mindenki jól érezne magát bárhol, ahol hallgatja a zenéket, tehát hogy ott van a ritmus, ott van a lüktetés ezekbe a zenékbe, és nem hiszem, hogy az új komponálású popzenék, meg az új íróasztal szövegekkel lehet itt nagyot hódítani, de ezt is látjuk, hogy lehet hódítani. Tehát az internet által, a fizetett hirdetések által, az irányított tartalmakkal azért nagyon sok embert el lehet érni, nem azt mondom, hogy megtéveszteni, tehát majd mindenki rájön, hogy mi a jó vagy mi sem. Az a jó hír, hogy a népzenéből, a világzenéből nem nagyon szeretnek ki emberek. Tehát akik ezt a műfajt egyszer elfogadták, azok aztán nem váltanak, nem mennek el rock irányba, vagy heavy metal rajongók nem lesznek, vagy akár lehetnek is, de tudják értékelni azokat a eredmények, teljesítményeket, vagy előadókat, akiket már láttak. Tehát nem véletlen azért, hogy óriási törzs közönsége van a roma zenekaroknak is, és azt is meg kell van, olyan jó világzenei produkció nem tud többet itthon, mint 2-3 ezer ember, de ha a média segíteni, akkor egy nullát hozzá lehetne valószínűleg írni a látogatók számához. Hát ez a közízlés vitája, ezt én már sokszor feszegettem, hogy ezt nem folytatjuk le, akkor továbbra is tabu témák lesznek, és akkor oda lehet adni több 10 millió, vagy több 100 millió közpénzt különböző előadóknak. Tulajdonképpen ők megveszik a piacot, és jól élnek ebből. Szerintem nem ez a megoldás, mert nem így kéne a piacot befolyásolni, vagy egzisztenciákat irányítani. Hát óriási vitákat lehetne ez köré szervezni, mert Lakatos Mónika is egy világsztár, ha azt akarom, akkor tényleg az.
1: Nem úgy ismerem önt, Horváth Lászlót, a Fonó Budai Zeneház igazgatóját, hogy ne lenne terve arra, hogy hogyan lehetne ezeket a dolgokat apró lépésenként megváltoztatni. Vagy, ha nem is erre tör, de arra biztosan képes és arra biztosan kész, hogy ezt a fajta szemléletet minél több helyen elültesse. Ahogy mondta, a pajtákban akár 50-100 embernek, ami majd csak meghozza az eredményét. Mert hogy a Fonó működése tulajdonképpen erről szól, hogy a kezdeti nagyon-nagyon komoly nehézségek ellenére mégiscsak hova jutott el.
2: Egyrészt a küldetéssel soha nincs baj, tehát azt mi tényleg tudjuk, elég, ha jó csapattal dolgozik az ember, hogy minden nap egy új ötlet fölmerül, amin aztán el lehet dolgozni, hogy ez megvalósuljon. Igen, a közízlés zenei mi voltjáról kéne beszélni, hogy mi szól, mit hallgatunk, mi az, ami nyugtat, mi az, ami erősít, mi az, ami szórakoztat, és hát tényleg nincs szégyenkezni valunk, én úgy gondolom. Lobbizgatni kell, tehát nem véletlen azért az NK-ba is sikerült egy Halmos Béla kollégiumot létrehozni annó. A világzenének is úgymond nagyobb lett a megbecsülése, más tészta, vagy más probléma, hogy nem kerültek be a nagy fesztiválokba a hazai világzenei színpadok, vagy leépültek, de ez egy folyamatosan változó piac, vagy környezet, tehát kollégák mondták, hogy ez maratonfutás. Van, amikor kifáradsz benne, van, amikor forrod van, és majd a célnál, ami majd egyszer eljön mindenkinek a cél, ott leteszi a lantot, addig meg a lángot viszik mindig valaki valamelyik irányba.
0: A Fonó Budai Zeneház igazgatóját, a Fonó Records vezetőjét, Horváth Lászlót hallották annak apropóján, hogy idén 8. alkalommal került az intézmény kiadója a világ legjobb népzenei, világzenei kiadói közé. Sajnos nem csak a beszélgetés, de decemberi Kincsek a hagyományban című műsorunk is véget ért. Az utolsó néhány percben szóljon a 2023. februárjában a legjobb európai világzenei lemezek közé került Tárkány Trió Cimbalom Prímás című korongjának egyik felvétele. Muzsikál Tárkány Kovács Bálint, Fekete Márton és Molnár Péter. Ezzel búcsúzom önöktől, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Műsorajánló.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán! Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte, készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszú állás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. Emlékeztetett, a program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. A terv részeként fejlesztenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vasútvonalat, valamint megújítanák a budapesti HÉV hálózatot is. 13-an megsebesültek Oroszország nyugati részén Belgorodban az éjszakai ukrán dróntámadásban. Több lakóház és egyéb épület megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjjel 153 pilóta nélküli ukrán drónt lőtt le 18 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Közben az oroszok az odesszai kikötőt, valamint az onnan észak-keletre lévő raktárakat és üzemanyagtárolókat bombázták. Spanyolországban véletlenszerűen ellenőrzik az Oroszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-éig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben a nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt. A Giorgia Meloni vezette kabinet döntését a spanyol külügyminiszter korábban az európai egység megtorpedózásának nevezte. Két merénylet is történt tegnap Kolumbiában az új elnök első hivatali napján. Egy rendőr meghalt, amikor robbanószerrel megrakott drón csapódott be egy rendőrösbe. A délnyugati Kaliváros közelében pedig gerillák felrobbantottak egy fizetőkaput. A biztonsági erők két tagja könnyebben megsérült. Az új kolumbiai elnök kíméletlen harcot hirdetett a kábítószerbűnözés, valamint a félkatonai radikális szervezetek ellen, és beiktatási beszédében közölte, hogy a jövőben nincs párbeszéd az ilyen csoportokkal. A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadob térségében a Ponton híd mellett, közölte a katasztrófavédelem. Hozzátették, hogy a jármű egy csónak szállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. Az időjárásról folytatódik a derült nyáridő, számottevő eső sehol nem lesz, a Tiszántúlon időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 29-35, este 23-27 fok között alakul. A Balaton 26, a Velencei tó 23 fokos. 11 óra múlt 4 perccel.
0: Danko Extra. Zenei csemegék, exkluzív felvételek most a Danko Rádióban. A mikrofonnál Budai Beatrix.
7: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, újra itt a Danko Rádióban Danko Extra című műsorunkat hallják, melyben, ahogyan megszokhatták, vasárnaponként az elmúlt esztendők legjobb és legemlékezetesebb Danko klubjairól hozunk el egy remek válogatást. Tartsanak velem egészen a déli harangszóig, már is Farkas Tozika énekel, majd Nádasdy Lászlót halljuk, és a Nincs szebb madár a fecskénél, valamint a Megüzentem a sarkadi bírónak című csárdást. Foki és Orosházi melőadásunkról szól ez a két népszerű melódia itt a Magyar Zene Rádiójában. Fogadják sok szeretettel!

0: Azért mondjuk ilyen sokszor, mert most biztos hideg a víz.
1: Megüzentem a sarkadi bírónak, márványkőből rakassa ki az utat, rakassa ki, rakassa.

0: hazad, egyedül kell hazamenni maga Hubernak. Nem megyek, mert nem szabad, háj a szívem meghasad, egyedül kell hazamenni maga Hubernak. De nem megyek, mert nem szabad, háj a szívem meghasad, egyedül kell hazamenni maga Hubernak.
1: 2022. májusában Nagy Kanizsán Bojtos Luca is fellépett Cikora Lászlóval. Ekkor Hankó József és a zenekara kísért minket, és ahogyan megszokhatták, a Dankó család tagjai magyar nóták és örökzöld melódiák mellett operettslágerek is felcsendültek, mint például a Marica grófnőből a Ringó válló Csengeri Violám című betétdal. Aztán Kalina Enikő és Dócs Péter a Hosszú az éjszaka című Ezeman Mihály és Szilágyi László szerzeményt nyújtja át önöknek. Zongorán közreműködik Tarnai Kis László, a doboknál Pálmai Zoltánt halljuk. Majd Kollár Katalin megállapítja, hogy 20-nak 10 a fele, ekkor már Johann János és a zenekara kísér. További kellemes időtöltést kíván.

Az eltörött a hegedű nem akar szólani című Dankó Pista és Békefi Antal szerzemény Domoszlai Sándor Operett Bonviván egyik kedvenc nótája. El is énekelte Harkányi előadásunkon 2025 áprilisában Lakatos Miklós zenekarával. Ezzel a felvétellel indul a soron következő zenei összeállítás, melyben még Somogyi Erika is darra fakad. Előadásában a Vigyázz, mert szúr a rózsa ága.

és a Csak-csak-csak az esik nékem keservesen című klasszikus magyar nótát halljuk. A sort Rigó Mónika zárja a Jaj, de sokár ez a cigány leány című dallal. Fogadják sok szeretettel!

A muzsikusnak dalból van a lelke, no persze az énekes is ugyanígy van ezzel, ahogyan Bokor János is, Miskolci Balogh Zoltánnal és a zenekarával, Martonvásári Dankó klubunkon énekelte el a Dankó Rádió méretműdíjával elsőként kitüntetett művész az említett, jól ismert dalt, Kola József és Fonó Frigyes szerzeményét. Majd Nagyi Bolyát halljuk, és a Mindenasszony életében jön egy pillanat című dalt, Lakatos Miklós és a zenekara kíséri a művésznőt egy 2016-os rádiófelvételen.

továbbra is Dankó Extra, itt a Magyar Zene Rádiójában, a mikrofonnál Budai Beatrix, és a folytatásban már Újvári Marikát, Gáspár Anit, és Hajnal Nikolettet halljuk. Jól ismert, népszerű magyar nóták sorakoznak fel egymás után, úgy, mint a Van mit megköszönni, a Hallod-e nótás füttyös szép madár, a Szerelemből sosem elég, és a Hajnalom csillagom című magyar népies műdal. Nótára fel, kedves Dankó család!

Egri József nem csak magyar nótákat és operett slágereket tart repertoárján, hanem például Fényes Szabolcs és Szász Péter Fogj egy sétapálcát című szerzeményét is. Ez következik most. Baranyai István és zenekarának kíséretében énekel tehát Egri József, majd Tabáni István Máté Péter slágerével érkezik ezúttal képzeletbeli színpadunkra. Ez nem lesz más, mint a Mondd, miért szeretsz te mást, és én csak téged című gyönyörű dal. Tabáni Istvánt Hankó József és Cigány zenekara kíséri.

2024-ben Madarász Katalinnak ítélte oda a Dankó Rádió kuratóriuma az életműdíjat. Nagy boldogság számunkra, hogy Madarász Katalin 2022-ben Bicskei Dankó klubunkon fel is lépett. Most Berki Péter és zenekarának kíséretében a Nagy Gábornál muzsikálnak című dalt halljuk. Majd a Most kezdődik a tánc és a Van nekem szeretőm egy nehány című csárdást előadja Pándi Piroska Bányai Mártonnal és végül Várnai Adriánnal.

Már csak egyetlen egy kis rövid zenei összeállításra maradt időnk itt a Dankó Rádióban, ahol most Koltai László énekel. A Paprika Show című csárdást halljuk Csóka Gyula zenekarának kíséretével, és egy igazi bravúr szám, a Jön-e velem nagysát simmit járni című dal csendül fel a Bajadér című nagyoperetből. Páncél Klaudiát és Kádár Szabolcs Jánost Lakatos Miklós zenekara kíséri.

Kedves hallgatóink, ennyi fért vasárnapi Dankó Extra című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben Johann János és Cigány zenekara játszik. Én köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Találkozzunk a hírek után Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban, vagy egy szűk hét múlva szombaton ugyanígy a Dankó Extrában. Várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. A szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. További kellemes, szép hétvégét kívánok mindnyájuknak. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza párt országgyűlési frakciója. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Baka András elfogadta a felkérést és közölte. Készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András a Tisza többség bábja lesz, megválasztása pedig illegitim. A KDNP úgy véli, Baka Andrást a sértettség és a bosszúállás vezérli, mert haragban állt az előző kormánnyal. A Mi Hazánk alkalmatlannak tartja Baka Andrást az államfői tisztségre, mert a párt szerint a jogtudós napjainkban már elfogadhatónak tartja azt a politikai beavatkozást, amely ellen korábban eltávolításakor még küzdött. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. A felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. Kapitány István kitért arra, hogy 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett, átszervezte termelését és több mint 500 megawattal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfelújítási terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. Emlékeztetett, a vasútfejlesztési terv program célja 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megvalósuljon a hazai kötött pályás közlekedés. A terv részeként fejlesztenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vasútvonalat, valamint megújítanák a budapesti HÉV hálózatot is. Javaslatokat dolgoznak ki a budapesti planetárium jövőjéről. A tervezetek várhatóan szeptemberben kerülhetnek a kormány elé. Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy az ingatlan megújítása több módon lehetséges. A régi épületben kialakíthatnak egy modern planetáriumot, vagy bővítéssel egy tudományos élményközpontot hozhatnak létre. A teljes körű felújítás a munkálatok függvényében több évet vesz majd igénybe. Fennállásának 160. évfordulóját ünnepli a Fővárosi Állat- és Növénykert. Karácsony Gergely főpolgármester az alkalomból arról beszélt, hogy az állatkert Magyarország egyik legkedveltebb helyszíne, hiszen évente több mint 1 millióan látogatják. Sós Endre, az intézmény főigazgatója pedig hangsúlyozta, hogy a létesítmény mára globális és lokális természetvédelmi központtá vált. Híreink végén a várható időjárásról, folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol nem lesz, a Tiszántúlon időnként megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 29-35, este 23-27 fok között alakul. 12 óra múlt, 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Az élet mindennapi ridegségébe meleget, a háborgó kedélybe nyugalmat, a kebelkeserűségére gyógyírt kinyújt nekünk. Mindig a gyöngéd női kéz. Vélekedett így Kassai Adolf ügyvéd és jogi szakíró, kinek gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 9-én vasárnap is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. Műsorunkat ma a Te vagy nékem az az asszony című hallgatóval indítjuk, Tolnai András adja elő, ifjabb Berki Béla zenekarával, majd a Szép a rózsám nincs hibája című csárdás is helyet kap, ekkor Sánta Zsolt énekel. Jó rádiózást!

0: értem még a pokolba is sétálni. Régi nóta, bárki tudja, hogy én bolond a szerelemben is egy pár.
1: A virágnak megtiltani nem lehet. Petőfi Sándor sorai csendülnek fel a folytatásban Egressy Béni zenéjével. Smidélius Évát halljuk, Toki Balogh Ernő és zenekara kísér. Aztán a Volt-e már szívedben fájdalom, a De jó prímás van itt a csárdában. A Lőre-lőre cudarlőre, az Édesanyám a kendőm és az Egy kicsi ház van a domb tetején című klasszikus magyar nótát halljuk. Bősi Szabó László, Vörös Edit és Boros Jolán énekel. De csak és ki.

0: édes szedett belém. Éljen az élet, és szentjen a dal, nőjön a csók az estbet a kor. Vár az a kis lakadunk tetején, gyere oda, édes szeres belém.
1: Riff Fülöp a Balaton északi partjának egyik legkedveltebb üdülőhelye, amely festői panorámájáról, hangulatos kikötőjéről és barátságos strandjairól ismert. A település a Balaton felvidék kapujában fekszik, így a vízparti pihenés mellett kiváló kirándulási lehetőségeket is kínál. Nem véletlen, hogy évről évre sokan választják úti célul ezt a nyugodt balatoni kisvárost. Így tettünk mi is 2024. augusztusában, amikor a Riff Fülöpi szabadtéri színpadon adtunk egy nagy sikerű dankóklubot, bár ott is nagyon meleg volt a színpadon, tényleg árnyékban is vagy 38 fok. A zenészeknek 20 percenként vittük Nemesniki kollégámmal a hideg ásványvizeket, mi pedig jót mulattunk, jókat énekeltünk a közönséggel együtt. A Hull az eső, nagy a sár című dal is felcsendült ekkor, Kolossák Gyula énekelte el Balázs Tamás zenekarának kíséretével. A soron következő dalcsokorban tehát ez a dal is felcsendül, na de még elsőként hallgassuk meg Mészáros János Elek előadásában az Asszony lesz a lányból című dalt. Elhangzik még a Magas jegenyefán Sárgarigó fészek, Pucsi Pepi és Pataki Szilárd tollából, amikor is Szilágyi Sándor nótázik, és végül Laki Pétert halljuk, valamint a Lányok a legényt című népdalt, itt a Dankó Rádióban.

Ne szígyatok soha engem, én a szidást nem érdemlem, nem tudok más lenni. Énekelte Kiskunmajsán 2024. október 29-én Lugosi Kati. Ezt a nagy klasszikus magyar nótát, Kalmár Tibor szerzeményét szinte mindig egy emberként énekli velünk a közönség, és ez pontosan így volt Kiskunmajsán is. Hát hallgassuk meg Baranyai István zenekarának kíséretével. Majd a gyászba borult az életem te miattad, a búbánatos annak az élete, kinek nincsen párja, és a szélkakas jár fenn a házon című dalokkal folytatjuk a sort. Lugosi Kati után Gergely Anna, Karcagi János és Dóka Zsuzsa énekel.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, ír.

Most pedig a Nincsen abban semmi szégyen és a Táncba hív a nóta engem című két vidám csárdás csendül fel, Ondrik János, majd Eperjesi Erika énekel itt az Ankó Rádióban.

Kapi Gábor, Monzinger Ferenc, Solti Károly és Szentendrei Klára énekel már is itt a Magyar Zene Rádiójában, amikor is felcsendül a harangoznak a mi kis falunkban, a sírdogál az őszi szél, a nádfedeles kis házikóm és az állabál a nagycsárdában című magyar népies műdal. Fogadják sok szeretettel, nótára fel, kedves Dankó család!

legszebb világ kis angyalom, csak te leszel bennbe. Piros rózsa, fekér rózsa nyílik a kis kertembe. Legszebb világ kis angyalom, csak te leszel bennbe.

Most pedig Berki Péter és Cigány zenekara húzza a talpalávalót, majd tartunk egy kis szünetet, szokás szerint jövünk a legfrissebb hírekkel, de visszatérünk 13 óra után 4 perccel. Én itt leszek, remélem önök.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garam és Zsuzsa. 13-an megsebesültek Oroszország nyugati részén Belgorodban az éjszakai ukrán drón támadásban. Több lakóház és egyéb épület megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjjel 153 pilóta nélküli ukrán drónt lőtt le, 18 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Közben az oroszok az odesszai kikötőt, valamint az onnan északkeletre lévő raktárokat és üzemanyagtárolókat bombázták. Ukrajna nagyobb mennyiségben vásárol Törökországtól amerikai tüzérségi fegyvereket, közölte egy ukrán szakportál. A rakéta sorozatvetőket, tüzérségi rakétákat és repezgránátokat is tartalmazó csomag értéke meghaladja a 280 millió dollárt. Az üzlet akkor jöhet létre hivatalosan, ha az Egyesült Államokban sem a képviselőház, sem a szenátus nem emel kifogást 30 napon belül. Elítélte a nukleáris elrettentés növekvő támogatottságát Nagasaki polgármestere. Suzuki Shiro a japán várost ért atomtámadás 81. évfordulója alkalmából tartott beszédet. Hangsúlyozta, még egyes országok szerint az atomfegyverek birtoklása segít elrettenteni a lehetséges támadókat, addig Hiroshima és Nagasaki példája azt mutatja, hogy az emberek hajlamosak átlépni a határt, ami ezen eszközök bevetését illeti. Álhírek hatására mentőket támadtak meg Erdélyben, a román egészségügyi minisztérium közölte. Ráczkeresztúron kövekkel, botokkal és fejszékkel rontottak neki egy mentőautónak a helyiek. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. Az incidens azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel áll összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járnak Romániában, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok hangsúlyozták, csak ellenőrzött, hivatalos forrásokból érdemes tájékozódni. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. Emlékeztetett, a program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 ezer milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. A terv részeként fejlesztenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizsekecskemét vasútvonalat, valamint megújítanák a Budapest-Hév hálózatot is. Pályázati úton választja ki delegáltját a médiatanácsba a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke közölte, várják azokat a kereszténydemokrata gondolkodású, független és a médiában tapasztalatot szerzett szakirányú végzettséggel rendelkező pályázókat, akik megfelelnek a közmédia testület tagjaival szemben támasztott feltételeknek. A részletek elérhetők a KDNP honlapján, a pályázatokat augusztus 25-éig várják. Fennállásának 160. évfordulóját ünnepli a fővárosi állat és növénykert. Karácsony Gergely főpolgármester az alkalomból arról beszélt, hogy az állatkert Magyarország egyik legkedveltebb helyszíne, hiszen évente több mint 1 millióan látogatják. Sós Endre, az intézmény főigazgatója pedig hangsúlyozta, hogy a létesítmény mára globális és lokális természetvédelmi központtá vált. Folytatódik a derült nyári idő, számottevő eső sehol nem lesz. A Tiszántúlon időnként megélénkül a szél, délután 29-35, este 23-27 fok várható. 13 óra múlt, 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
3: Folytatódik vasárnapi jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk itt a Magyar Zene Rádiójában. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is, tartsanak velünk még egészen két óráig. Most hallgassuk meg Balogh Tíme előadásában a Túl a Tiszán faragnak az Ácsok című csárdást. Jónás Géza zenekarát Patai Zoltán prímás vezeti, majd a lehullott pincelakatról Nógrádi Tóth István énekel, ekkor már Sárközi Béla prímás vezeti a bandát. További kellemes időtöltést!

Szeretnélek újra rózsák között látni. Indul így Sasnáci és Farkas Imre szerzeménye, mely nótával elindítjuk a soron következő dalcsokrot, majd a Szőke kislány Csit-Csit-Csit című előadói csárdással folytatjuk. Rezsnák Miklós után Farkas Zsolt énekel, majd nem más, mint Revicki Gábor színművész szeretett csatornánk hangja énekel magyar nótát, ugyanis 2025. decemberében a művész úr is velünk volt a Magyar Zeneházában, és legnagyobb örömünkre elénekelte az az a szép, akinek a szemekék című csárdást is, idősebb Sárközi Lajos Gála zenekarának kíséretével. Felejthetetlen pillanat volt ez is. Aztán le is zárjuk a dalcsokrot két vidám cigánycsárdással. Gombos Maja adja majd elő az Alacsony a cipőm sarka és a Fáj a gyomrom fáj című dalt. Itt a Magyar Zene Rádiójában.

0: rádiója.
1: Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék.

0: Újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncert felvételeiből.
1: Alacsony a cipőm sarka, de jó járás esik rajta.

Most pedig egy kis asztali muzsikával kedveskedünk önöknek. Ifjabb Járóka Sándor és Cigány zenekara játszik.

a darumadár, a magyar tájak egyik legimpozánsabb madara, amely hosszú nyakával, méltóság teljes tartásával és messzire hallatszó, jellegzetes krúgatásával könnyen felismerhető. Az észak-európai és skandináv költőhelyeiről ősszel délfelé indul, és Magyarországon, különösen a Hortobágyon hosszabb időre megpihen, mielőtt tovább repülne főként Spanyolországba, kisebb részben pedig Észak-Afrikába telelni. Tavasszal ugyanezen az útvonalon tér vissza északi fészkelőhelyeire. A daru évszázadok óta a hűség, az éberség és a szabadság jelképe, ezért a népköltészetben és a magyar nóták világában is igen gyakran felbukkan. Most következzen egy gyönyörű nóta a darumadárral, mely éppen útnak indul. Dóczi József szerzeményét halljuk, Dániel Gábor énekel, Berki Péter zenekarával.

Ne szígy meg, ha kimaradok. Majd lát Jenő és Fülöp Kálmán szerzeményét énekli már is Pere János, majd a Rózsafámon Rózsabimbó című csárdást Jákó Vera előadásában halljuk. Na de elsőként Szőlős Jemese, Huber Gyula és Jeszenszky Danó szerzeményét nyújtja át a Dankó Rádió hallgatóinak Sejemkendő, Sejemkötény, Sejemszoknya címmel. Hallgassuk meg együtt!

És most, kedves hallgatóink, egy 20 évvel ezelőtti hangfelvételen Lakatos Vilmos prímás vezeti a világhírű Rajkó zenekart. Következzen a Tricstracs polka, itt a Magyar Zene Rádiójában.

Ráérünk, még korán van hazamenni, mondom ezt én is, de megírt a dalban Bura Sándor Szerdahelyi Jánossal karöltve. Hallgassuk meg Márkus Ilona előadásában, majd a Vadászok közt című dalt Palóc László adja elő. Tartsanak velünk a folytatásban is, jó rádiózást kívánok, notázzunk együtt!

Nem tudom, hogy mi csalogat mindig ti felétek. Indul így Szántó Ferenc és Babusa Miklós szerzeménye. Ezzel a dallal indul vasárnapi adásunk utolsó énekes összeállítása. Előadja Gyulai Erzsébet, majd Máté Otélia a Harangszót hozott a nyáresti szél című dalt nyújtja át a Dankó család tagjainak, míg Barabás Izolda hangján felcsendül a Vadgesztenye fehéret virágzik című dal. Végül Mérti Nándor szerzeményét halljuk, a Repül a szán című csárdást, melyet Johannes Brahms is feldolgozott. Ezúttal Benedekfi Katalin előadásában csendül fel a Rajkó zenekar kíséretével. Fogadják sok szeretettel!

Kozák Gábor József és Cigány zenekara muzsikál hamarosan itt a Dankó Rádióban. Én ezzel a felvétellel búcsúzom már önöktől, mert hogy lassan-lassan lejár a vasárnapi műsoridőnk. Jó étvágyat kívánok ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Ha tehetik, akkor maradjanak velünk a folytatásban is. Jön a Kívánság műsor 2-től 5-ig Gázoltánnal, majd a Tudod-e még az én nótám című műsorunk Popovics Lászlóval. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes, szép hétvégét kívánok mindnyájuknak. A holnapi viszont hallásra!

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Ismét több halottja és sebesültje van az éjszakai orosz támadásoknak. Dnipropetrovszk megyében 2 meghaltak és 11 megsérültek. Harkivban pedig egy férfi életét vesztette egy nő súlyosan megsérült dróncsapásokban. Odesszában 8 sérültről tudni, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij elmondta azt is, hogy a kikötő is megrongálódott. A régió áramfejlesztőit is találat érte, emiatt még sok helyen nincs szolgáltatás. Ukrajna nagyobb mennyiségben vásárolt Törökországtól amerikai tüzérségi fegyvereket, közölte egy ukrán szakportál. A rakétasorozatvetőket, tüzérségi rakétákat és repeszgránátokat is tartalmazó csomag értéke meghaladja a 280 millió dollárt. Az üzlet akkor jöhet létre hivatalosan, ha az Egyesült Államokban sem a képviselőház, sem a szenátus nem emel kifogást 30 napon belül. Elítélte a nukleáris elrettentés növekvő támogatottságát Nagasaki polgármestere. Suzuki Shiro a japán várost ért atomtámadás 81. évfordulója alkalmából tartott beszédet. Hangsúlyozta, míg egyes országok szerint az atomfegyverek birtoklása segít elrettenteni a lehetséges támadókat, addig Hiroshima és Nagasaki példája azt mutatja, hogy az emberek hajlamosak átlépni a határt, ami ezen eszközök bevetését illeti. Pályázati úton választja ki delegáltját a médiatanácsba a KDNP. Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke közölte, olyan kereszténydemokrata gondolkodású, független, médiatapasztalattal és megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező jelentkezőket várnak, akik megfelelnek a testületi tagság feltételeinek. A pályázatokat augusztus 25-ig lehet benyújtani. Kézzelfogható energetikai eredményeket értek el a MÁV-nál és a GYESEV-nél hozott rendkívüli intézkedések, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, csütörtökön 17 és 22 óra között a tehervonatok villamos energiafogyasztása a MÁV hálózatán az előző hét azonos napjához képest 91,5%-kal csökkent. Ugyanebben az időszakban a GYESEV hálózatán is szünetelt a villamosvontatású vasúti teherforgalom, kivéve a nélkülözhetetlen, valamint az alapellátást biztosító szerelvényeket. Álhírek hatására mentőket támadtak meg Erdélyben, a román egészségügyi minisztérium közölte, Rece keresztúron kövekkel, botokkal és fejszékkel rontottak neki egy mentőautónak a helyiek. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. Az incidens azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel áll összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járnak Romániában, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok hangsúlyozták, csak ellenőrzött hivatalos forrásokból érdemes tájékozódni. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extrémmen nemzetközi triatlon versenyen. Az úszás során egy váltóban a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul a sportoló. A helyszínen lévő mentőegységek azonnal megkezdték a szakszerű újraélesztést, de nem sikerült megmenteni a versenyzőt. Ismét visszatér a kánikula, napos, száraz idő várható holnap, csak néhol lehetnek fátyolfelhők az égen. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk. A híreket Gál Andrea szerkesztette, Ceglédi Editet hallották.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a kívánságműsorban. Remélem egy kiadós, remek vasárnapi ebéd után. Töltsék velünk a következő 3 órát. A szerkesztő ma is Nemesniki, a hangmérnök Wolf Attila. Telefonszámunk 061-759-6071. Működik a rögzítő. Mondják el, hogy a jövő héten mi mindent szeretnének hallani nálunk itt a kívánságműsorban. Szeretettel köszöntjük az emődöket névnapjukon, és mindazokat, akik augusztus 9-én születtek. Domokos Hídinek, húgának Gyöngyösre, nővére Marika küldi a következő dalt. Zentai Anna énekel, kísér Szalai Antal zenekara, Megáradt a patak.

Sarkadinénak és Gergelynének Szentendrén, Gyukénnének és Feketéné Klárikának Pomázon, Pál Klárikának Tóth faluban, Weizengruber Klárikának Budapesten névnapjuk alkalmából nagyon sok szeretettel kíván minden jót Torda Sándor és Terike. Nagy Katalin anyósára emlékezik a következő dallal, férjének Szévald Lászlónak születésnapja alkalmából kíván minden jót szerető felesége Ica. Tarnai Kis Lászlót Tordai Zoltán zenekara kíséri, piros rózsák beszélgetnek.

0: Rákos Palotára, barátnője küldi a következő dalt nagyon sok szeretettel. Hüvösvölgyi Ildikót Lakatos Miklós zenekara kíséri, egy szilveszteri gálaestet idézünk fel, jaj de jó a habos sütemény.
1: Én itt megkérem a nénit, megkérem a bácsit, ha kicsit kíváncsik, hogy hogyan él a babszika, az árva lány. Figyeljenek jól rám, panaszaim előadom én. Kérem, nekem nincsen pénzem, moziba se jár.

0: mivel már én 88 éves vagyok. Búcsúzik az ősz a nyártól. Köszönöm szépen.
1: Fogadja nagyon sok szeretettel a dalt. Miklós Katát Járóka Sándor zenekara kíséri. Búcsút int az ősz a nyárnak.

Halászné Irénke Szeghalomból férjének kérte a következő nótát, Németh Marikát Lakatos Sándor zenekara kíséri, Csárdás kis kalapot veszek.

negyedné terike lentiből kérte a következő nótát. 60 kis gyöngy énekel, kísér Jónás Géza zenekara, Jó a lány, szép a lány.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Sándor Péter, színművész, énekes munkássága előtt tisztelgünk, születésnapja van. Most a Cirkusz Hercegnőből énekli a híres dalt Mr. X belépője, Sándor Pétert a Budapesti Operettszínház zenekara kíséri.

Önök a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják 2-től 5-ig. Apósának, Lőrinci Árpádnak sok szeretettel küldi a következő nótát Mónika Sárvárra, Dóri Józsefet Lakatos Sándor zenekara kíséri, Puli Csárdás.

pedig csak a buli nyalt a kéten. Csettint a nyelvivel csókot kapott éppen, jó volt pedig csak a buli.

0: szépen, jó volt pedig csak a pulinyal a kéten. Csettint a nyelvi bele csópot kapott éppen, jó volt pedig csak a pulinyal a kéten.
1: Kabán Julianna férjére emlékezik szeretettel a következő dallal. Kolostyák Gyula énekel, Kísér Balázs Tamás zenekara. Künn a pusztán, szándok vetek.

Imrének és szeretett feleségének Marcsinak küldjük a dalt. Gratulálunk 50. házassági évfordulójukhoz, és szóljon a dal nekünk is, Baráti Lászlónak és szeretett kedves feleségemnek, Ilikének, szintén 50. házassági évfordulónkra. Erőt, egészséget, boldogságot adjon a Jóisten a családunknak. Hanga, Kincső, Judit, Gábor, Ili és Laci köszönti őket. Vámosi János énekel, nekünk találkozni kellett.

Sodor Lászlónak nagy szeretettel kíván minden jót névnapja alkalmából anyu és misiék, Tiboldi Máriát és Farkas Bálintot, a Magyar Állami Operaház zenekara kíséri, piros, piros, piros.

Kerti Sándornénak barátnője küldi a következő dalt Szolnokról, Melis Györgyöt, Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Ez a kislány megy a kútra.

0: Évköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Tisztelt Dankó Rádió, dr. Jó András Pál vagyok. Az aranyos drága feleségem augusztus 10-én lesz 76 éves. Szeretném a kedvenc dalát, mely a szíve csücske elküldeni neki. A nagy család is itt lett ki, Sondorozsván köszönteni. A dal címe, jaj de szép kék szeme van magának. Köszönöm a segítségét, tisztelettel, dr. Jó András Pál.
2: Ennél szebbet én sem tudtam volna választani. Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves feleségét, Egri Józsefet és Berki Béla zenekara kíséri, jaj de szép kék szeme van magának.

Folytatjuk a kívánság műsort. Jurecz Lászlóné Békésről, Lukács Anitától kérte a következő nótát, mert férjével együtt hallgatnak. Csendül a nóta.

Mancsáriknél Emikének Moson-Magyaróvárra barátnője kért egy jó dalt a Csárdás királynőből, Vida Péter az előadó, a lányok, a lányok, a lányok angyalok.

a jányok angyalok, a férfiakkal csak komédiáznak. A jányok szerelme nem egy sötét dolog, a jányok a csúktól csak ritkán fáznak. A jányok, a jányok, a jányok angyalok, az oltárhoz nem szaladnak véled. Új műsorhoz új férfi kell, ezt ők sosem felejtik el. Gyerünk, gyerünk, gyerünk, mert gyors az élet. Élek itt a bűnben, aránylag még jó színben, sőt azt is mondhatnám, hogy boldogan. Itt a légy csak látszat, itt minden ember játszhat, szerelmi hőst, ha erre kedve van. Itt egy kis bűvészet, az egyszer s mint művészet, ezt érdemes jól megtanulni ám. Unatkozás kizárva, ez egy nagyszerű világ. Nem lehetsz itt sosem árva, és a

Rida Csipál párjának küldi a következő dalt sok szeretettel Debrecenből, Simon Boglárka és Jenei Gábor énekel, Hogy mondjam meg néked?

Szántóné Julika szeretné meghallgatni Kovács Apollóniától az egyik ritkábban játszott nótát. Lakatos Sándor zenekara kísér. Cigányasszony, hol az urad?

0: vegyek meg, lássátok, hírem hangom se halljátok. Nem, hogy hangom hallanátok, levelemet se kapjátok.
1: Remek dalcímek műsorunk következő órájából. Tele van a város akácfa virággal, nyár, Velence fények, és a Marica grófnőből a helycigány. A hírekig a Magyar Rádió népi zenekara játszik.

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Holnap 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekinti át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik holnap a parlament hétfői ülésnapja. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. Kedden határozathozatalok lesznek, valamint mentelmi ügyekben is döntenek. Több okból is igennel szavazott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozására a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt elnöke közösségi oldalán egyebek mellett arról írt, döntésük célja, hogy a korrupció felszámolás szükségességének ügyét ne lehessen a Mi Hazánk ellen politikai támadásként használni. Torockai László hangsúlyozta, ha a hivatal visszaél hatalmával, pártjuk ellenállást fog tanúsítani. Irodalmi és közéleti kerekasztal beszélgetésekkel, kiállításokkal és koncertekkel is várják a résztvevőket a holnap kezdődő 54. Tokaji írótáborban. A háromnapos rendezvény a Magyar Művészeti Akadémia Miskolci regionális műhelyének Nomád Nemzedék című kiállításával kezdődik. A program szerdán Dombor műavatással és díjátadó fogadással zárul. Jövő héten rendezik meg az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozót. A 2-től szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Regisztrálni az interneten vagy a helyszínen is lehet. Néhány információ az autósoknak. Az útmenti növényeket vágják az M5-ös Budapest felé vezető oldalán a 35-ös és a 30-as kilométer között. 3 kilométeres a dugó, aki teheti inkább az 5-ös főutat válassza Örkény és az M0-ás között. Az M5-es autópályán a főváros felé a Balatonról a Balatonfüred-Enyink csomóponttól egészen az M0-ás autóútig szakaszos torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. Az időjárásról. Ismét visszatér a kánikula, napos, száraz idő várható holnap, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. A szél időnként megélénkül, éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Tapolca Diszelen Hazafiné Nyögéri Erzsébetnek 51. születésnapja alkalmából Erőt, egészséget, hosszú életet kíván édesanyja. Tök községben kicsi dédunokájának, kis Ákosnak születésnapja alkalmából sok-sok boldogságot kíván dédi mama Telkiből. Halász Judit énekel, boldog születésnapot!

Martfőn Erzsike mamát köszönti lánya, Erzsike és családja. Jó egészséget, sok örömet kívánnak. 81. születésnapja alkalmából Csík József énekel, tele van a város akácfa virággal.

családjának, a klubtagoknak, a Fercsi rajongóknak, a Dankó Rádió hallgatóinak sok szeretettel küldi a dalt Érike. Jó egészséget kíván mindenkinek! Szigeti Fercsit Bangó János zenekara kíséri, Szászholt földje.

kedves babám. Míg a koma pipázik, koma jánya cicázik, mintha cica cicázik a legénye. De haj a kendne pipázzon, inkább arra vigyázz.

András vásárhelyen harangozó teri művésznőre születésnapja alkalmából emlékezik szeretettel. Mi is nagy szeretettel ápoljuk az emlékét és hallgatjuk dalait. Harangozó teri énekel, Nyár, Velence, fények.

Liptai Ferencnek Gyulára lánya Veronika küldi a következő nótát, Szeredi Krisztinát ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Halkan pengesd ezt a csárdást.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Én édesanyja vagyok, nagymama, 91 éves, és nagyon szeretném kérni a drága fiam szeretett menyem nevébe, két unokám nevébe és két déléd unokám nevébe. Darumadár útnak indul. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm a hívását, és nagy szeretettel játsszuk a dalt. Palló Imrét, a Magyar Rádió népi zenekara kíséri, Darumadár útnak indul.

Nagyatádról Salamonné Erzsike kedvenc előadójától kérte a következő nótát, Farkas Rozika énekel, kinek van, kinek nincs kút az udvarában.

Önök a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják ma is 5 óráig. Domjanné Irénke Ózdról férjével közös kedves nótájukat kérte, Bányai Mártont Nyári László zenekara kíséri, Kukorica tök.

0: hazadeceg. A Rátóti falu végi csárdából öt-hat cigány muzsikál a sarkamban. Cikkbe járok a kontrás meg a cakban. Kukoricatök, hazadeceg. A Rátóti falu végi csárdából.
1: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Sándor Péter előadó művész felvételeiből válogatunk, születésnapja alkalmából. Most a Marica grófnőből énekel. Partnerei Kocsis Dénes, Dénes Viktor, Erdős Attila és Tasonyi Balázs. A Marica grófnőből hangzik el a Hely cigány.

Bajáról Perlakiné Ibolya kérte a következő nótát öccsének, Bokor János énekel, kísért Tordai Zoltán zenekara, Csak azért iszom én.

0: gondolni sem akarok egy kislányra.
1: Nagymamájának, Pajorni Etelkának sok-sok szeretettel küld egy vidám nótát Hajdú Bagosra, Terike. Gáti Pál énekel, kísér Terék József zenekara, Ica-rica kukorica. Ica-rica.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Szász Istvánné vagyok, Nagyszénásról. Szeretnék emlékezni 2,5 éve elhunyt férjemre, ha nem tudok nem gondolni rá című dallal. Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Pálffy Péter énekel.

köszönöm. Kovács Janika szeretné meghallgatni a következő dalt, és küldi a Dankó családnak is szeretettel. Bárány Pál Lászlót Berki László zenekara kíséri, Fergeteg dúlt, vihartam volt.

apósának, Pajor Istvánnak születésnapja alkalmából kíván minden jót Ildikó Debrecenből, Radnai Györgyöt Lakatos Sándor zenekara kíséri, a Basári csárdás.

0: úrnak neki legyek a bolondja, neki legyek a bolondja.
1: Tapolcán Szondi Péter szeretné meghallgatni egyik kedvenc nótáját, melyet ezúttal Vadász Zsoltól hallunk, hogyha a világon bor se volna.

83. születésnapjára Mezőkövesdre Tóth Istvánné, Pázmándi Katalinnak nagyon sok örömet, boldogságot, egészséget kíván kedves családja körében húga Margó. Kovács Erzsé énekel, Tűzpiros virág.

következő órában is csak a legnagyobb kedvencek közül válogatunk. Elhangzik majd a Mi muzsikus lelkek, a Mi öreg bodrikutyánk és a Nézd le rám című népszerű dal is. A hírekig Lakatos Miklós zenekara játszik.

0: műsorajánló.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
5: Eltévedt herceg vagyok.
6: Két színész legenda.
7: Mondja. Jutottam eszébe valakinek.
6: Rutkai Éva és Latinovit Zoltán felejthetetlen alakításai a filmvásznon.
8: Hogy megy a munka?
9: Kedélyes szakma.
8: Erre van épp a rengedélyünk.
10: Ez nem magának való társaság.
6: Fotóháber, tanulmány a nőkről, ma 20 órától az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
11: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfő személyéről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Holnap 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnök jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekinti át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Több okból is igennel szavazott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozására a Mi Hazánk mozgalom. Torockai László közösségi oldalán egyebek mellett arról írt, döntésük célja, hogy a korrupció felszámolás szükségességének ügyét ne lehessen a Mi Hazánk elleni politikai támadásként használni. Pályázati úton választja ki delegáltját a média tanácsba a KDNP. Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke közölte, olyan kereszténydemokrata gondolkodású, független média tapasztalattal és megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező jelentkezőket várnak, akik megfelelnek a testületi tagság feltételeinek. A pályázatokat augusztus 25-ig lehet benyújtani. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti hévhálózatot is fejlesztik. A fizikai és digitális akadálymentesítés fontosságát hangsúlyozta a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azután írt erről, hogy a Békés megyei látássérült sorstársainak mutatta meg a minisztériumot. Úgy fogalmazott, sajnos az elmúlt 16 év nem arról szólt, hogy a fogyatékossággal élők ügye lett volna a fókuszban. Most a civil szervezeteket arra kéri, hogy jelezzék a problémáikat a változás érdekében. Egy friss sporthír, aranyérmet szerzett a Koleszár Mihály és Guzi Blanka összetételű vegyes váltó az isztambuli öttusa Európa bajnokság zárónapján. A versenyen 13 ország sportolói küzdöttek, és a magyar páros a végén 2 másodperccel előzte meg az oroszokat. A dobogó harmadik fokára Nagy-Britannia állhatott fel. Több száz köbméternyi trágya gyulladt meg Lajos Komáromnál egy istálló közelében, ahol 500-600 bálát is tárolnak. A tűzoltók elhúzódó munkára számítanak. Algyőnél 2 helyen is nagy kiterjedésű szabadtéri tűz keletkezett. A kiserdő sornál 22 hektáron égett az aljnövényzet, ott már az utómunkálatokat végzik. A 47-es út mellett 10 hektáron cserj és gaz avar kapott lángra, a tüzet környékbeli és önkéntes tűzoltók próbálják megfékezni. Ismét visszatér a kánikula, napos száraz idő várható holnap, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. A szél időnként megélénkül, éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
9: Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat is, folytatjuk a kívánság műsort, nem is akármivel. Érden Gelencsér Jánosné Katikának és férjének Jánosnak nagyon sok szeretettel küldi a dalt Bódi Istvánné és Mária Jászapátiból. Aracki László énekel, nem csak a 20 éveseké a világ.

Varga János Sárbogárdon szeretné meghallgatni a következő dalt. Budáról Gabi kérte, Cselényi Józsefet Magyar Imre zenekara kíséri, mi muzsikus lelkek.

Szász Halombattáról Walter Béláné kérte a következő nótát, Bőssy Szabó Lászlót Báder Ernő zenekara kíséri, Kiskút, Kerekeskút. Kis!

0: Évköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Én Gattyán Józsefné vagyok Dunabarsányból, és nagyon szeretném meghallgatni a mi öreg bodri kutyánk. Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok!
2: Örülök, hogy telefonált, sok a kedvence a dal. Lente Lajos énekel, kísér Jeremiás Béla zenekara.

Nagypapájának, Berta Istvánnak Makóra küldi. Sok-sok puszival kedvenc dalát, Mónika. Szegedi Csabát Sarasovics Norbert zenekara kíséri. 100 forintos bankó volt a lajbizsebben.

0: 6.
1: Vekerdini Zsuzsa Bonyhádról, kedvenc előadójától kért egy nótát. Tolnai Andrást ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Hey, de ládé, de ládé.

0: Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Sándor Péter színművész felvételeiből válogatunk születésnapja alkalmából. Most halljunk néhány szót arról, miképpen vélekedik a hivatásáról.
1: Küldetéstudatom van, és sokkal fontosabb az izgalomnál a küldetéstudat, és legyőzi a félelmemet, mert nem én vagyok a fontos, hanem az, hogy tudjak adni valamit és közölni valamit. Volt a Jekyll és Hyde előadásdiákoknak, és azt tudom mondani, hogy az összes előadásom közül ebbe az előadásba raktam bele idáig a legtöbb energiát, mert azt éreztem, hogy ők a jövő generációja, és amit én 15-16 évesen, amit átéltem, emlékszem, hogy én is az Operettszínházban fönt a karzaton ültem is, éppen Mozart című műzikát néztem, Mészáros Árpád Zsolta, és amikor édesapjáról énekelt, akkor az annyira megindított, hogy így azt éreztem, hogy Úristen, nekem ezt kell csinálnom, mert nekem ez a feladatom. És amikor így az ereidben így fölpesdül a vér, és úgy megváltozik valami az emberben, valami célja alakul ki, és olyan hatással lett rám, hogy a mai napig azt érzem, hogy nekem ugyan ezt az érzést kell átadnom a mostani fiatal generációnak, hogy azt érezzék, hogy ha nem is színészek akarnak lenni, hogy valamit kapjanak belőle, valami igazit, valami olyan igazi érzelmi megnyilatkozást, amivel valami megoldást, vagy legalábbis a megoldás felé elindulnak.
0: Sok siker szerepek közül most a Herbből elevenítünk fel egy dalt. Sándor Pétert és a Budapesti Operettszínház énekkarát halljuk. I Got Life.

Szív küldi szívnek szívesen, a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Fazekasné Kati Nádudvarról férjével együtt kérte a következő nótát. Besenyei Ferencet ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, 6 nap óta szól a nóta.

0: kaptam a zsírci vargát, üsse jobban rája, még a banda muzsikája.
1: Drága barátnőjének Vida Vendelnének születésnapja alkalmából kedves nótájával kíván nagyon sok örömet, jó egészséget, minden jót, évtizedes barátnője Erzsike. László Imrét, ifjabb Magyar Imre zenekara kíséri, valahol egy kis faluban.

Dombóvárról Bognár Ferencné kérte egyik kedvenc nótáját. Bohács Istvánt, ifjabb Berki Béla zenekara kíséri. Nem zörög a haraszt.

Kívánság műsorunkat hallják ma is 2-től 5-ig. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Cselényiné Emma Miskolc Tapolcáról kérte egyik kedvenc nótáját. Kalinánikőt Terék József zenekara kíséri. Csóka, csóka, szürke csóka.

Ezt írta hallgatónk. A 30 évvel ezelőtti nyár számunkra nagyon szomorú volt, ugyanis 2 hónap alatt 3 olyan szerettünket veszítettük el, akik közel álltak a szívünkhöz, és soha nem tudjuk őket feledni. Elhunyt szeretteink emlékére kérjük a dalt. Gyuláról Mádai Eszter Janka és lánya Anikó Aliz. Homonyik Sándor énekel, Sose búcsúzz el.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném Pangó Margittól kérni az Úgy mentél el című számot. Köszönöm szépen.
2: Gyönyörű a dal, köszönöm, hogy hívott minket. Pangó Margit énekel, Úgy mentél el.

testvérének Szilágyi Zsoltnak szeretettel küldi a következő nótát. Bihar keresztesre Piroska, Újvári Marikát Berki Péter zenekara kíséri, a Horgosi csárda. Oh.

Balázs T. Józsefnek és feleségének 50. házassági évfordulójuk alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván szomszédjuk Piroska néni. Zambó Jimmy énekel, Nézle rám!

Édesanyjának, Aradiné Zsófiának nagyon sok szeretettel küldi a következő nótát Komáromba Eszter, Pataki István, Ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, Rózsabokor a domboldalon.

Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk hangzott el. A szerkesztő ma is Nemes Niki volt, a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A következő órát töltsék Popovics László műsorával. Tudják, egy nóta, három élet, és a mai három megszólaló René, Erzsike és Zoltán. Én Gál Zoltán vagyok, és bízom benne, hogy a jövő héten is lesz kedvük a délutánokat a Dankó Rádió kívánságműsorával tölteni 2-től 5-ig. Most Kecskés Sándor zenél, viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfő személyéről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Holnap 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekinti át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Több okból is igennel szavazott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozására a Mi Hazánk mozgalom. Torockai László közösségi oldalán egyebek mellett arról írt, döntésük célja, hogy a korrupció felszámolás szükségességének ügyét ne lehessen a Mi Hazánk ellen politikai támadásként használni. Pályázati úton választja ki delegáltjait a médiatanácsba a KDNP. Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke közölte, olyan kereszténydemokrata gondolkodású, független, médiatapasztalattal és megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező jelentkezőket várnak, akik megfelelnek a testületi tagság feltételeinek. A pályázatokat augusztus 25-ig lehet benyújtani. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves, több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti hévhálózatot is fejlesztenék. A fizikai és digitális akadálymentesítés fontosságát hangsúlyozta a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos azután írt erről, hogy a békésmegyei látássérült sorstársainak mutatta meg a minisztériumot. Úgy fogalmazott, sajnos az elmúlt 16 év nem arról szólt, hogy a fogyatékossággal élők ügye lett volna a fókuszban. Most a civil szervezeteket arra kéri, hogy jelezzék a problémáikat a változás érdekében. Félmillióval több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban, augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli kapacitásait, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. A napfogyatkozás kiválóan megfigyelhető lesz például Valenciából, Bilbaóból és Palmából is. Egy friss sporthír, aranyérmet szerzett a Kolesár Mihály és Guzi Blanka összetételű vegyes váltó az isztambuli öttusa Európa-bajnokság záró napján. A versenyen 13 ország sportolói küzdöttek, és a magyar páros a végén 2 másodperccel előzte meg az oroszokat. A dobogó harmadik fokára Nagy-Britannia állhatott fel. Ismét visszatér a kánikula, napos száraz idő várható, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

abbó senkinek se kára, szent megígér. Merre szembe, csak egy minutára, nem lesz abbó senkinek se kára.

0: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket a Dankó Rádióban. Kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ugye ezen a nyáron minden adás egyetlen nóta köré szerveződik. A kiválasztott nótáról szólnak majd a beszélgetéseink. A rovat címe Egy nóta, három élet. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent, van olyan kedves hallgatónk, akinek a szerelmet idézi fel, másnak az édesanyját, valaki másnak pedig egy régi nyári estét, vagy a gyerekkorát. Minden nap három különböző ember történetén keresztül hallgatjuk meg ugyanazt a magyar nótát.
1: Hát a gyerekek, hogy Jóisten megadott, hogy egészséges gyermekeim születtek, egészségesek, boldogságban élünk, neveljük őket, négy gyermekem van, három lány, egy fiú.
0: Zoltán lesz velünk, aztán pedig Erzsike emlékeit is meghallgatjuk.
2: Aki 1 kiló 17 dekában született, de már olyan szép nagy, hogy már jár meg beszél, és mikor ezt a dalt hallottam, mindig az én picikém jutott az eszembe.
0: Renit is vendégül látjuk, ő is mesél nekünk majd.
3: Hogy mindig tudjanak majd egymást számolni, mindig. Én mai napig is bármelyik testvérnő is számíthatok, és ez nagyon jó.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A dallam, amely generációk emlékeit őrzi, bölcső dal. Ezt hallgatjuk tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: csak azért is mulatom, csak azért is elhúzatom a nótát.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Hát egy gyönyörű dallal megyünk tovább, és köszönöm szépen Zoltán, hogy ezt kiválasztotta. A Bölcső dal című felvételt fogjuk meghallgatni. No, de minket ugye az érdekel, hogy Zoltánnak milyen emlékei, vagy egyáltalán milyen érzései vannak a dallal kapcsolatban.
2: Hát a gyerekek. A gyerekek, hogy Jóisten megadott, hogy egészséges gyermekeim születtek, egészségesek, boldogságban élünk, neveljük őket, 4 gyermekem van, 3 lány, 1 fiú.
1: Uh-huh. Rengeteg gyereke van akkor. Mennyi idősek egyébként így orgona sípszerűen?
2: Mondom, a legnagyobb is született 2007, 2009, 11 és 16.
1: 16. Uh-huh. Akkor már mindegyik iskolás korú, hogyha jól hallom,
2: a
1: ugye?
2: A pici az még nem, 1 évet marasztottuk még az óvodába. Uh-huh. Ő még csak most volt 6 éves, és ő még maradjon egy évet az óvodában, már 6 éves korban szerintem egy gyerek még nem érett az iskolai tanmenethez, mert egy kicsit erős, és a 7 évesen azért talán már jobban talán fog
1: jobban
2: tanulni.
1: Jobban veszik az akadályokat?
2: Gyermekünk, igen, az első gyermekünknál volt egy kis rossz tapasztalatunk. Az óvónő mondta, hogy el lehet menni az óvodába, lehet küldeni az iskolába, mert mindent tud, és azért 6 évesen egy gyerek nehezen illeszkedett be, úgy mint egy 7 éves a tanmenetbe. Egy 7 éves gyorsabban tanult, mint egy 6 éves. Úgy döntöttünk a másik kettőnál, hogy nem küldjük el iskolába 6 évesen, de hálát adunk az Istennek, sokkal a jobb tanulók lettek kitűnő. A nagyobbika sincs gond, mert 3-4-es, 3 és fél 4-es tanuló, de a Zotilia meg a Sarolta azok kitűnő tanulók. És akkor így döntöttük a Noella is, igen, maradjon még egy évet, és akkor lehet, hogy előnyére fog válni.
1: Szívvel, lélekkel csinálja ezt a család fő szerepet is, ahogy hallom a hangján.
2: Hát igen, egymást segítünk. Hát én elmondtam nekik, ha valamit akarnak az életben, akkor vagy segítenek nekünk, mint szülők, mert gazdálkodunk állatokkal, vagy ha nem akarnak, akkor semmi gond. Ők tanulnak, nem én értem tanulnak, saját magukért.
1: Mármint, hogyha ezt nem akarják csinálni, akkor viszont tanuljanak. Erre gondolt.
2: Hát, én azt mondtam nekik, semmi, én azt mondtam, most mondhatom azt, szokok a lányommal hülyeskedni, ha nem akarsz tanulni, semmi gond, megmondod, hogy hányos lábad van, veszek egy gumicsizmát, és lehet menni az állatok közé ki, ennyi.
1: Egyébként igaz, tehát, hogy...
2: Most... Én ezt nem sértettem meg.
1: Nem. A nagylányáról beszél most, ugye? Aki, igen. Ides tova most már hány esztendős?
2: 15
1: esztendős. Hát pont most olvastam egyébként a napokban egy cikket erről, hogy ez a generáció lehet, hogy jobban jár, hogyha az idősebb generációk most már nem ilyen partnerként kezelik, hanem elmondják, hogy figyelj, akkor itt a gumicsizma, és akkor mehetsz.
2: A mama otthon van, a édesanyám 70 éves lesz, és ő neki segítenek. Van a mamának még 150 darab csirkéje, rengeteg a disznónk, 63 darab van, úgyhogy segítenek a vizet hordani nekik melegbe, megcsinálnak mindent.
1: Persze.
2: Hát másként nem megy el, nem tudunk előbbre menni egyről kettőre, de nem segítenek.
1: Igen.
2: Igen.
1: Igen, hát meg 4 gyerek azért, az 4 gyerek, lássuk be, föl kell őket nevelni, meg kell őket etetni, meg ruházni, meg minden.
2: Van.
1: Úgyhogy abszolút, minden tiszteletem. Zoltán, akkor jöjjön a dal, amiről mindez eszünkbe jutott, vagy eszébe jutott, a Bölcső dal jön. Itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

dalt az óra vége felé, de addig még két hallgatónk fog szerepelni, ők is mesélnek, Erzsike és Reni, őket várjuk tehát itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

szeretem, szeretem, szeretem, mert szerelem egyedül az orvossága. Csókot adott ezer számra, csókra csábít csók a szája. Szeretem,

0: szeretem, mert szerelem egyedül az orvossága. Csókot adok ezer számra, csókra csábít csókos szája. Szeretem, szeretem, szeretem, mert szerelem egyedül az orvossága.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erzsike a vendégünk, az egyik nagy-nagy kedvence a Bölcsődal című felvétel. No, miért olyan nagy kedvenc?
2: Hát egyszer önöknél hallottam ezt a Bölcsődalt, de nem tudom az előadóját. Én már itt próbáltam utána kutakodni is, a Beátice is énekeli, de nem az a szép, finom, kellemes, amit az önök rádiójában hallottam, egy férfi énekelte.
1: Hát rengetegen éneklik egyébként a Bölcsődalt,
2: az azóta is az a nagyon szép, kellemes, ahogy énekelt ez az előadó művész, benne cseng a fülembe.
1: Mikor hallotta egyébként ezt a dalt
2: nálunk? Hát megmondom magunknak, kb. Egy másfél éve.
1: Tényleg?
2: Igen. És az az igazság, hogy Balatonon van az én drága kis picikém, aki 1 kiló 17 dekával született. De már olyan szép nagy, hogy már jár meg, beszél, és mikor ezt a dalt hallottam, mindig az én picikém jutott az eszembe.
1: Hát említette ugye, hogy 37 esztendős volt, amikor róla beszélünk? Akkor...
2: Nem, az a harmadik gyerekem, akinél van ez a kis picikém, a kis unokám.
1: Aha, jól van, na akkor, akartam kérdezni, hogy ki az a kis picike, akkor az unoka. Mennyi idős most, hogyha már jár is?
2: 2 éves.
1: 2 esztendős. Hát megértem akkor, hogyha meghallja ezt a dalt, akkor azonnal ő ugrik be, ugye? Kislány, kisfiú?
2: Kisfiú. Roland.
1: Roland. Szép neve van.
2: Abszolút. Roland Ervin.
1: És rendes gyerek?
2: Aratumbognáról laknak.
1: Rendes gyermek? Rendesen alszik éjszaka?
2: Igen. Nagy. Még ilyen egyszer fölébred, akkor kap még egy kis tápszer, de egyébként már mindent teszik. Úgyhogy nagyon ügyes, nagyon okos. Jár a bölcsikébe, úgyhogy nagyon...
1: És sokat kisza. Találkozik vele Erzsike?
2: Hát az az igazság, hogy most, hogy nagyon télen légé beteges időszak volt, hát... telefonon, meg mindig küldenek át videótól, hát majd most húsvétre jönnek haza, meg nyáron már Paksról indul busz Siófokig, és akkor le tudok busszal menni, és ők Siófokra bejönnek, értem.
1: Értem, mert ők a Balatonon vannak akkor ezek szerint,
2: igen,
1: ahogy említettem.
2: Igen,
1: Balatonbogláron
2: laknak.
1: Balatonbogláron. Szép helyen laknak, abszolút.
2: Igen.
1: Gyönyörű
2: és
1: hely.
2: Akkor még szeretnék egy-két gondolatot a két nagy unokámról is mondani. A nagyobbik unokám most utolsó éves Pécset a jogi egyetemen, a középső unokám a Meggödöllőre jár, és arra nagyon, mindegyikre nagyon büszke, hogy most 3 hónapra utazik ki Amerikába a cserediák programba. Tessék elképzelni.
1: Igen. Hát akkor küldhetjük nekik is a dalt, ugye? Mindennyiuknak.
2: Hát, nekik is.
1: Jöjjön tehát
2: Anna
1: a Bölcsődal.
2: Jöjjön. Igen.
1: Anna és Liza?
2: Igen, Pécs Anna és Pécs Liza.
1: Na, akkor nekik is küldjük a dalt. A Bölcsődal című felvételt.
2: A Bölcsődal. És mondom, én annyira ennek az előadó, mint az előbb is mondtam, annyira, de annyira benne van még a fülemben.
1: Na, akkor hallgassuk is meg Erzsike, jó? Itt a Bölcsődal, tehát Erzsike kérésére a Dankó Rádióban.
2: Jó, köszönöm szépen.

Egy nóta, három élet, bölcsődal. Nem sokára meghallgathatják teljes egészében ezt a felvételt, de van még egy hölgy hallgatónk, ő is szeretné elmesélni. Milyen emlékek fűzik a dalhoz? Jön Reni nem sokára. Tartsanak velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsorral. Egy nóta, három élet.

0: ez itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Renivel beszélgetünk, aki éppen kim van a határban, ezt hallják a kedves hallgatók a háttérben. Amit pedig a nóták között fognak hallani, az a Bölcső dal nem sokára. Reni, ez a dal, ez mit jelent az ön számára?
1: Hát ugye nekem 4 gyerkőcöm van, és ők is szeretik hallgatni a Dankó Rádiót, amikor utazunk. Először még furcsa volt nekik, hát azért gyerekek, de aztán ugye az évek során ők is úgy hozzászoktak, és ők is nagyon sokszor van, amit többször hallgatunk, és hát ez is megragadt nekik, és ezt szoktuk többször hallgatni.
0: Uh-huh. Egyébként mindig is ilyen több gyerekes anyuka szeretett volna lenni már régóta?
1: Igen, én nagy családban nőttem fel, nekem mi 11-en vagyunk testvérek, úgyhogy én igen, én nekem nagy a család.
0: Hát akkor az ön számára 4 gyermekkel gyakorlatilag kong a lakás, nem?
1: Igen.
0: Most tényleg tegye a kezét a szívére. Amikor arra gondolt, hogy lesznek majd gyermekei, akkor mi volt az a szám, ami is a fejében járt?
1: Én mindig azt mondtam, hogy 3-4 gyerekem legyen.
0: Hát akkor ez meg is lett gyakorlatilag.
1: Mindig többen legyenek, hogy mindig tudjanak majd egymásra számolni. Mindig. Én mai napig is bármelyik testvérnő is számíthatok, és ez nagyon jó.
0: Igen, ez abszolút így van. És szerintem ez egy nagyon nemes cél. Akkor hallgassuk meg a dalt, aminek kapcsán mindez eszébe jutott, jön tehát. Reni kérésére itt a Dankó Rádióban a Bölcső dal.

Ez volt már az Egy Nóta Három Élet itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsor nyári rovata a Bölcsődal című felvételről mesélt Zoltán, Erzsike és Reni. Holnap is folytatjuk természetesen. Esztert, Évát és Dénest látjuk majd vendégül, őket várjuk. És hogy melyik dalról fognak beszélni, a szokás szerint holnap délután 5 órakor fog majd kiderülni itt a Dankó Rádióban. Érkezik hamarosan Balogh Marianna és a Tutt népzenei szótár, utána pedig ugye Egri József és a Túl az Operencián. Holnap délután 5 órától ismét Tudod-e még az Én Nótám? Én mára búcsúzom, Popovics Lászlót hallották. Minden jót, viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 166. adása.

jazzénekes, népdalénekes, vagy mindkettő egyszerre. A zene bármelyik műfajához nyúl, az arannyá változik. A Bojki zenész dinasztia fiatalabb generációjának képviselője, Bojki Sára szinte lubickol a különféle stílusokban és színpadi közegekben. Mindegyikben őszintén és hitelesen szólalva meg. Ezen a hétvégén a Jazzation népdal feldolgozásaiból válogatunk.

a jazz a cappella műfaj Magyarországon még kevéssé ismert, ám a sokszínű repertoárnak köszönhetően egyre nagyobb közönséget vonz. Noha az a cappella és az amerikai zenei nyelv a Bojki család örökségéhez tartozik, mégsem ezt vallja zenei anyanyelvének. Bojki Sára szülei klasszikus zenészek, édesapja Bojki András, a Bojki Brothers tagja, de mellette hegedül és brácsázik. Míg édesanyja cselló tanár, aki a nagymamája által alapított Biatorbágyi zeneiskolát vezeti. A magyar zenei hagyományokhoz gyermekkori népdaléneklési versenyeken keresztül került közel. Bár azóta a népzene, a klasszikus zene és a jazz egyaránt jelen van a zeneiségében, a saját egyéni hangját és önkifejezését egy hosszabb érési folyamat során az egyetemi mesterképzés vége felé kezdte megtalálni. A grúz népi többszólamúság iránti érdeklődését a The Quintessence nevű a cappella együttes keltette fel, akiknek a meghívására a Jazzation tagjaként jutott el először Tbilisibe. Később ösztöndíjasként fél évet töltött Grúziában.

a Jazzation felvételeiből válogattunk. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

0: Műsor ajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok a szerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfő személyéről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Holnap 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekinti át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. A fizikai és digitális akadálymentesítés fontosságát hangsúlyozta a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azután írt erről, hogy a Békés-megyei látássérült sorstársainak mutatta meg a minisztériumot. Úgy fogalmazott, sajnos az elmúlt 16 év nem arról szólt, hogy a fogyatékossággal élők ügye lett volna a fókuszban. Most a civil szervezeteket arra kérik, hogy jelezzék a problémáikat a változás érdekében. Holnapig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ 3. szemeszterére. A fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Holnapig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. A hónap második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket is szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt-Ferenc repülőtérrel az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrű menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de fesztivál környékén is forgalomkorlátozásokra kell számítani. A BKK a 6 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat. 500 000-val több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai államban augusztus 12-én. Az érintett időszakra több cég bővítette bérelhető lakóautó flottáját, a vasúttársaság növeli kapacitásait, emellett a telekommunikációs cégek is megerősítik hálózati lefedettségüket. Híreink végén az időjárásról. Ismét visszatér a kánikula, napos száraz idő várható, holnap csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap napközben 31 és 37 fok között várható.
0: Túl az Operencián. A Dankó Rádió Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

0: Nagyságos fejedelem, mindnyájan megértjük szíved fájdalmát, hidd el. Közülünk nem egy dúdol hasonló szomorú dalt a távoli kedveshez.
1: Ilyen a talpas sorsa.
2: Öreg Gölöncsér András apám és Katica húgom ott messze Nagyszombatban élnek-e?
3: Egy a sorsunk.
0: De egy a célunk is, nagy jó uram.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes vasárnap estét kívánok minden kedves hallgatónknak. A Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Rákóczi dalát és megtérését hallották Agárdi Gábor, Palcsó Sándor és Újlaki László előadásában. Tartsanak velünk ma is, és engedjék, hogy a dallamok és a történetek a szívükhöz szóljanak. Ezen a hétvégén műsorunk főszereplője a felejthetetlen Tolnai Klári. De mielőtt megidéznék életét és művészetét, hallgassuk meg Szirmai Albert és Martos Ferenc Alexandra című operettjéből Alexandra belépőjét Pászti Júlia előadásában. Majd utána Huszka Jenő Erzsébet című operettjével ellátogatunk a Déli Bábos Hortobágyra Vörös Edith és Kis Zoltán segítségével. Kísér Hankó József és zenekara. Túl az Operencián.

túl az Óperencián, itt a Dankó Rádióban. Tolnai Klári 1946 és 1948 között a legendás Művész Színház több előadásában is játszott, miközben a Víg Színházban, anya színházában 1948. augusztus 1-től 1949-ig Somló Istvánnal és Benkő Gyulával közösen látta el a megbízott társigazgatói feladatokat. A Művészszínházban töltött rövid, ám művészileg rendkívül termékeny időszak emlékezetes pillanatai közé tartozott az Euridiké és a Bűn és bűnhődés Darvas Ivánnal, akivel az életben is egymás oldalán folytatták útjukat 1947 és 1959 között. Tolnai Klári 1950-től haláláig a Madách Színházban szerepelt, ahol egymást követték emlékezetes alakításai. Csehov, Ibsen, Shakespeare és Tennessee Williams hősnőit egyszerűen, természetesen, minden sallangtól mentesen formálta meg. Huncut kacsintással, elbűvölő mosollyal, belső hitelességgel és mély értelmi tartalommal gazdagodott, így nyújtva át szerepeit nekünk, a közönségnek. Olyan hiteles ábrázolásokat láthattunk tőle, melyek csak tehetséggel átitatott, mély színész

0: színházi mesterségbeli tudásból fakadhatnak. A Vígszínházban megismerkedett az író Márai Sándorral. A 29 éves Tolnai Klárit elbűvölte a nála jóval idősebb, nagy tudású író. Rendszeresen a múzeum kávézóban találkoztak, persze titokban, mert Tolnai Klári még férnél volt, Márait pedig otthon várta a felesége. Márai szerelmes volt Tolnai Kláriba, ő viszont inkább bölcs tanítóként tekintett az íróra. Ehhez kapcsolódik Márai titkos leveleiből a következő idézet. Ajánlanám a következőt. Szerdán, ha nem lesz rossz az idő, 1 órakor várom a híd budai kijáratánál. Ha esik, akkor a pesti oldalon várom, ugyanabban az időben az Országház kávéház előtt. Ha szerda valamilyen okból nem jó, akkor pénteken várom. Ugyanez időben, ugyanígy. Jó időben Budán, esőben Pesten. Minden esetre várom szerdán, s ha nem jön, akkor pénteken. Jó lesz így? Kezit lábát csókolom. És most hallgassuk Tolnai Klárit, aki Márai Sándorról mesél.
1: Tulajdonképpen úgy ismerkedtem meg vele, hogy az ő darabját próbáltuk fűtetlen színházba, akkor se szén nem volt, semmi nem volt, úgyhogy bundákba próbáltunk, közönség bundákba ült, tehát teljesen ostrom utáni állapot volt. És akkor ő nagyon gyakran meghívott engem ebédelni, ami akkor nagyon nagy dolog volt, mert éhesek voltunk, folyton éhesek voltunk. És akkor elvitt a Rákóczi úton, volt egy nagyon népszerű Rákóczi úti kávéház. A zenélő ökör, az igen, mert mindenről tudtam, a múltat mindig mondta nekem, hogy ide járt az Adi, oda járt a Szegfi Gyula. A Szegfi Gyula sokat emlegett, és nagyon utálhatta, vagy aztán múzeum kávéház, oda is vitt enni néha, ott mindig elmagyarázta, hogy abban a boxban vitatkozott a Szegfi Gyula kivel. És miért, és volt benne egy ilyen kis tanítós, tanáros valami, de részemről is inkább nem annyira szerelem volt ez, hanem diák és tanár szerelem, vagy minden, hogy az egyetemi hallgató beleszeret a professzorba. Hát egy ilyen, volt neki egy ilyen oktató, például, hát ha ettünk, akkor ilyen volt, hogy hát amit kaptunk, ettünk, csak utána most jó lenne enni egy kis tejterméket. Az azt jelentett, hogy sajtot. Tehát mindenre volt valamilyen választékos szava, és hát tőle tanultam meg becsülni, szeretni írókat. Thomas Mann, azt teljesen tőle tanultam meg, hogy micsoda nagy író, vagy hát a Krúdit, vagy Goethéről beszélt sokat, hiszen ő ezeknek valahol egy örököse, ennek a nagypolgári irodalomnak.
0: Tolnai Klárit hallottuk. Most következzen Szent Irmai Ákos és Bradányi Iván slágere. Nem történt semmi. Énekel Tolnai Klári. Túl az Operencián.

0: Köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Tolnai Klári neve összefort a magyar filmművészet aranykorával, hiszen filmsztár volt. Országos ismertséget a filmvászon hozott számára. Egy időben a budapesti nagykörutat az ő arcképei díszítették plakátokon, mozi előcsarnokokban. A közönség rajongott érte. Pályája során több mint 100 mozi és tévéfilmben szerepelt. Arcát, játékát, hangját egy nemzedék őrzi szívében. Mégis számára mindig a színház jelentette az igazi otthont, az alkotás csendes, belső világát, azt a lélegző közeget, ahol igazán önmaga lehetett. Most hallgassuk Tolnai Klárit.
1: Tulajdonképpen nem szeretek visszafelé pillantani, és mindig azt szeretem legjobban, amit éppen játszom, vagy amire készülök. Hát talán mondjuk a Nóra, az nagyon a szívemhez nőtt, nagyon szerettem. Hát a Júlia már csak azért is, mert első ilyen klasszikus szerepem volt. Kamilliás hölgyet is nagyon szerettem. És hát a már 2 éve játszott Tennessee Williams, a Vágy villamosát. Talán majd egy idő múlva görög drámákat szeretnék megpróbálni, nem tudom, sikerül-e.
0: Tolnai Klárit hallottuk. Most pedig fogadják szeretettel az Egy csók és más semmi című film betétdalát, Ejzem a Mihály és Békefi István szerzeményét, Egy kis édes félhomályban. Énekel Tolnai Klári és Jávor Pál.

0: hat felé, tele van már a fén lizsé.
1: Minden pódi már kinyílt, átfestették a ringvispilt, 30 verbli szól.

0: A víztoronynál csattan a csók minden padon.
1: S a kiskocsmákban új liba sült az asztalon.
0: Budapest!

0: túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Tolnai Klári művészi pályáját számtalan kitüntetés és elismerés kísérte. Már 1950-ben érdemes művészi címet kapott, egy évvel később pedig elnyerte első Kossuth díját. A sikersorozat folytatódott, 1952-ben ismét Kossuth díjjal, 1954-ben pedig a kiváló művész címmel jutalmazták, majd a Halhatatlanok társulatának örökös tagjává választották. A Pesti Műsor 1980. július 23-ai cikkében olvasható Garai Tamás írása, Feledhetetlen alakítások, Blanche címmel. Idézem. A Madách Színház 1962. április 7-én mutatta be Tennessee Williams a Vágy villamosa című drámáját Vámos László rendezésében. Ebben a megrázó erejű színjátékában Blanche Dubois szerepében érkezett pályafutása csúcsára Tolnai Klári. Blanche figurája annyira átitatta, hogy mint azt egy interjúban elmondotta, szinte egyé vált vele. Hetek alatt 10 kilót fogyott. Olyasmik estek meg vele, hogy piros lámpa ellenére átment az úttesten, még a rendőr füttyét sem hallotta meg. Amikor ismerősök szólították, tétován tovább ment, éjszakánként pedig félelmek zuhantak rá. Gyakran úgy érezte, meg fog őrülni, akárcsak Blanche. Feledhetetlen volt a premier. A nézők a függöny összecsapódása után ülve maradtak, maguk elé meredtek. A néma csöndet csak jó néhány perc múlva törte meg a kirobbanó tapsvihar. Tolnai Klárinak sikerült, ami csak keveseknek. Felbolygatta a közönség lelki ismeretét. Rávette őket, hogy felismerjék önmaguk hibáit. Létrehozta a feloldó, megtisztító katarzist. Eddig tartott az idézet. És most hallgassuk Tolnai Klárit.
1: Múlt az nincs. Jelen van, meg ha van jövő, még akkor jövő van. Az egész pályának ez a fájdalmas szépsége, hogy teljesen a pillanatban él. Ez ott elhangzik, kész. Nincs tovább.
0: Tolnai Klárit hallottuk. Tolnai Klári mindvégig a közönség kedvence volt. Pályáját végig kísérte a közönség és a szakma töretlen szeretete, tisztelete és elismerése. A Magyar Színház történet felejthetetlen művésze, aki örökre része lett a magyar kultúra kincseinek. Most pedig fogadják szeretettel Szent Irmai Ákos és Baradányi Ivás lágerét. Búcsúzás. Énekel Tolnai Klári. Túl az Operencián.

vagy az élet színpadán. A búcsúzás egy kétszemélyes darab, hol a végzet írja minden egyes szavad, hol nem tudod, hogy mit, hogyan csinálsz.

búcsúzás egy két személyes darab, hol a végzet írja minden egyes szavat, hol nem tudod, hogy mit, hogyan csinálj, csak azt tudod, hogy a szíved nagyon fáj. A búcsúzáskor könnyes lesz a szemed, hiszen valakinek átadod a helyed, ki ellopja a tegnap.

elkapják a szelek. Már nem segít se könyörgés, se vád, te félreállsz, s az élet megy tovább. Már senki sincs, már semmi sincs, és az élet megy tovább.

kedves hallgatóink! Frank Whitehorn, Jekyll és Hyde című musicaljéből a Sose sírhatsz, ha fáj című dalt Füredi Nikolett, Nádasi Veronika, Nagy Almavirág és Széles Flóra énekelte. Most Nádas Gábor posztumusz Emerton és Artisziusz díjas zeneszerzőre, zongoristára emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján, aki 1932. augusztus 9-én született Kaposváron. Fia Nádas György, színész, humorista, a Dankó Rádió szerkesztőműsorvezetője. Tanulmányait a Budapesti Nemzeti Zenedében és a Fodor Zeneiskolában végezte. Zeneszerzőként és zongora művészként egyaránt kiemelkedő pályát futott be. 22 vígjátékhoz szerzett zenét. Több mint 400 táncdala jelent meg hanglemeze Magyarországon, Dániában, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Svédországban és Kanadában. Olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint Engem nem lehet elfelejteni, Szeretni kell, Jamaikai trombitás, vagy A jó lenne 120 évig élni. Nádas Gábor 1987. február 8-án csatlakozott az Égi Társulathoz. És most következzen Nádas Gábor és Fülöp Kálmán slágere, Szeretni kell. Énekel Nádas Gábor. Túl az Óperencián.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. Ma ünnepli születésnapját Sándor Péter, Gondel művészeti díjas és többszörös Honti díjas színművész, énekes, aki a mai napon született 1988-ban. Karrierje korai évében kipróbálta magát a Kecskeméti Katona József Színházban, a Pécsi Nemzeti Színházban és a Társulat című tévéműsorban is. 2013-ban végzett a Színház és Filmművészeti Egyetemen, majd szabadúszóként fellépett több neves vidéki és fővárosi színházban, a Győri Nemzeti Színházban, a Komáromi Jókai Színházban, a Tatabányai Jászai Mari Színházban, a Kaposvári Csiki Gergely Színházban és a Madách Színházban is, megelevenítve a legnagyobb musical hősöket. 2011-ben a Budapesti Operettszínházban Tibált szerepében mutatkozott be a Rómeó és Júlia című musicalben. Jelenleg a Budapesti Operettszínház előadásaiban, valamint koncertjein és egyéb fellépésein találkozhat vele a közönség. Boldog születésnapot kívánunk! És most jöjjön Presser Gábor és Stevanovics Dusán a Padlás című musicaljéből, a Fényév távolság. Énekel a születésnapos Sándor Péter. Jó rádiózást!

0: Nekem itt van dolgom, nekem itt vannak álmai.
1: Kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Kálmán Imre muzsikájával zárjuk. Tartsanak velünk holnap is. A következő héten Fényes Szabolcs Maja című operettjéről mesélünk önöknek. Nem sokára jönnek a hírek, majd utána érkezik a Családunk nótái Erdély Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsor ajánló.
1: Eltévedt herceg vagyok.
2: Két színész legenda.
3: Mondja, jutottam eszébe valakinek.
2: Rutkai Éva és Latinovic Zoltán felejthetetlen alakításai a film Vásznon.
4: Hogy megy a munka?
5: Kedélyes szakma.
4: Erre van iparengedélyünk.
6: Ez nem magának való társaság.
2: Fotóháber, tanulmány a nőkről, ma 20 órától az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó estét kívánok, a szerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. A miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődik holnap a parlament hétfői ülésnapja. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. Kedden határozathozatalok lesznek, valamint mentelmi ügyekben is döntenek. Holnap 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekinti át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Izrael elutasította a béketanács 15 pontos dokumentumát, így a hadsereg nem vonul ki a gázai övezetből a Hamász lefegyverzése előtt, közölte az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu hangsúlyozta, az iszlamista terrorszervezet valódi, minden fegyverére kiterjedő ártalmatlanítását szeretnék elérni. Kijelentette azt is, hogy amíg ő a miniszterelnök, addig nem jön létre palesztin állam sem Gázában, sem Ciszjordániában. Ismét több halottja és sebesültje van az éjszakai orosz támadásoknak. Dnipropetrovszk megyében 2 meghaltak és 11 megsérültek, Harkivban pedig egy férfi életét vesztette egy nő súlyosan megsérült dróncsapásokban. Odesszában 8 sérültről tudni, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky elmondta azt is, hogy a kikötő is megrongálódott, a régió áramfejlesztőit is találat érte, emiatt még sok helyen nincs szolgáltatás. Szükségállapotot hirdettek a szárazság okozta erdőtüzek miatt a Kanada nyugati részén. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén, Brit-Kolumbia tartományban, eddig 20 000 embert evakuáltak. A tűzesetek közül közel felét nem sikerült megfékezni. A tajga erdeinek több mint negyede Kanadában található. Az országnak sem emberi, sem anyagi forrásai nincsenek az összes tűz oltására, így a lakott övezetek védelmére összpontosít. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérrel az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrű menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. Ismét visszatér a kánikula, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul. A hőmérséklet napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten marad a forróság. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezünk.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
8: Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, a családunk nótáit hallják, ahol a szépből szóló dallamok otthonra lelnek, nótás élményekkel, történetekkel, magyar muzsikával, 20 óráig a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Kedves hallgatóink, a családi emlékek között mindig különleges helyet foglalnak el azok a dallamok, amelyeket szüleinktől, nagyszüleinktől hallottunk, amelyek ünnepeken, családi összejöveteleken, vagy éppen a hétköznapok csendes pillanataiban kísértek bennünket. Ezek a nóták nemzedékeket kötnek össze, emlékeket őriznek, és ma is képesek melegséggel megtölteni a szívünket. Mai műsorunk nyitányában két kedves dallam csendül fel. Először Karcagi Nagy Zoltán énekli, ifjabb Déki Lakatos Sándor és zenekara kíséretével a Hallod Rózsám Katika című andalgót, amely a régi szerelmek hangulatát idézi meg. Ezt követően Gombos Maja és Lakatos Miklós zenekara előadásában hallhatjuk az Édesanyám nem tudok elaludni című csárdást, amely egyszerre szól a családi kötelékekről, az otthon biztonságáról és a magyar nóta örök érzelmi gazdagságáról. Tartsanak velünk és engedjék, hogy ezek a szép dallamok ma is összekössék a múlt emlékeit a jelen pillanataival. Hallom.

0: családunk nótáit hallják, ezen az estén azoknak a dallamoknak adunk otthont, amelyek generációkon átívelve őrzik családjaink emlékeit, örömeit és történeteit. Olyan nóták csendülnek fel, amelyeket szüleinktől, nagyszüleinktől örököltünk, és amelyek ma is képesek összekötni bennünket szeretteinkkel és gyökereinkkel. A folytatásban Kerecsendi hallgatónk Éva mesél a magyar dallamok szeretetéről. Kedves Éva, honnan származik a magyar dallamok szeretete, a nótásdalos kedv? Ki volt nótás a családban?
1: Szüleim, nagyszüleim, mindenki szerette, de édesapámnak különösen szép hangja volt, és jó maga köré tudta gyűjteni az embereket. Nagymamám, édesanyám gazdálkodtak segítséggel, mert volt egy fiú testvérük, az is a fronton volt, az oda is maradt szegény, és tehát a gazdaságot fent kellett tartani, és akkor édesapám így kapcsolódott be. Tehát csendőrként kezdte Tiszaörsön. Nálunk fel volt állítva egy szövőszék az egyik szobánkba, és akkor télen édesanyám brokkán font, valaki a szövőszéken szőtt, ha már miénk meg volt szőve. Nagymamám a kemencepatkán ült, egy guzsajról font, és mellette ült a szomszédnéni, akkor már az én kislánykoromban 88 éves körül volt, jó hangulat volt. Férje, még hetten voltak testvérek, és akkor már mind nős volt, családos volt, hát tessék elképzelni, hogy mekkora terített asztal volt. Ott aztán az ebéd vagy a vacsora után mindenkinek a nótáját el kellett mondani, és jóhangú emberek voltak, és ők is szint jól tudtak énekelni, mulatni.
0: Az ön szívében milyen kedvencek foglalnak helyet?
1: Nagymamám az első világháború alatt volt eladólány, és a két fiú testvére katona volt, és hát azt mondta, hogy addig még nem jönnek haza, nem leszerelnek le, vagy nem tudom, a helyzet nem fordul, röbben nem megy férhez. Azt mondja, hogy édesapám egyik alkalommal a két tenyerébe hajtotta a fejét, és azt mondta, te Margit, hát nem mész te soha férhez. Azt mondta, na édesapám, aki legelőször belép a kapun, ahhoz hozzá megyek feleségül. És tessék elképzelni, de ez tényleg igaz. És az én drága nagyapám fehér lovon, így ment el az én nagyanyámat megkérni. Fehér ló, szóval, hogy még fehér kesztyű is volt a kezén, módos emberek voltak. Elsőként ő lépett be fehér lovon a kapun. És akkor jön az én sztorim ezzel kapcsolatban. Hát akkor, ahogy voltunk, vagy 50 évesek, és akkor Abátszalókon volt egy tanyánk. Csodálatos libát neveltünk. Szép fehér hodály, piros tető, és az egyik hodály mögött egy kis akác erdő. Én libákat legeltettem az egyik délután, és úgy valamilyen hátra tekintettem. Hát az erdő szélén valami mozgás. Meg kell említeni, hogy többek között egy Linda nevű szürke szamarunk is volt. Hát az én drága férjem felült a szamár hátára, és ki szamaragolt hozzám a liba mellé. Ez hogy is mondjam, nevetséges volt, de boldog voltam, hogy na hát ez a fiatal ember udvarolni jött. Akkor azt mondta, hogy na Évike, fehér lovunk nincs, elégedjünk meg szamárral. A férjemnek a hobbija az autó. Folyamatosan azóta szenvedélye meglátta, azt biztos, hogy megszerezte, azt megjavította, azt vagy elcserélte, vagy eladta, és közel több mint 40 autó fordult meg a kezén. Bejártuk a világot a meseautóval, és a Jóisten vigyázott ránk.
0: Kedves hallgatóink, a holdvilágos éjszakák hangulatát, a régi idők romantikáját és a magyar örökzöld dallamok varázsát idézzük fel a következő percekben. Először egy különleges archív felvétel érkezik. Kelemen Éva előadásában hallhatjuk a Holdvilágos éjszakán című örökzöld slágert, amely generációk szívébe lopta be magát. Ezt követően pedig a magyar operajátszás világhírű művésze Miklósa Erika érkezik hozzánk a zene hullámhosszán a 2023-as Dankó Gáláról a Magyar Zeneházából rögzített felvételen. A Duna Média Szolgáltató Dohnányi Ernő díjával is kitüntetett művésznő a Meseautó című örökzöld dalt adja elő ifjabb Sárközi Lajos és zenekara, valamint Kovács Erik és zenekara közreműködésé. Fogadják szeretettel Kelemen Éva archív felvételét, majd Miklósa Erikát a meseautóval itt a családunk nótáiban.

sír. Ám de jön az ébredés, a királyfi oly kevés, s az, hogy jön.

Mese autóban színez és erdős.

0: Itt a családunk nótáiban mindig különleges pillanat, amikor művészeink nem csak egy dalt hoznak el nekünk, hanem egy darabot önmagukból is. Egy olyan nótát, amely közel áll a szívükhöz, amely emlékeket őriz, érzéseket közvetít, és talán egy egész élettörténetét is magában hordozza. Most Szeredi Krisztina énekművészt hallgatjuk, aki egyik legkedvesebb nótáját osztja meg velünk.
1: Szeredi Krisztina operaénekes vagyok, és a kedvenc nótám az Öreg Prímás Tégy Hangfogót című nóta. Ezt a nótát Jákó Verától hallottam először, és nagyon megfogott a dallama mellett természetesen a szövege is. A régi Magyarország hangulatát közvetíti, idézi elő, amikor az éttermekben mindig szólt a cigány muzsika, és bizony a cigányprímás, cigányzenészek ott húzták annál a bizonyos asztalnál, ami ebben a dalban is elhangzik.
0: Kedves hallgatóink, a magyar nóta egyik különleges varázsa, hogy néhány dallam és néhány sor is elegendő ahhoz, hogy egy egész élet hangulata elevenedjen meg előttünk. Van benne öröm és bánat, emlékezés és elmúlás, a muzsika szó pedig mindig utat talál a szívhez. Először Szeredi Krisztina előadásában halljuk az Öreg Prímás Tégy Hangfogót című hallgatót a Rajkó zenekar kíséretével. Ezt követően az évszakok változásának finom hangulatát idézi meg Nádasdy László előadásában a Hűvösebb van már őszt kezd lenni című andalgó Hangó József és zenekarának muzsikájával.

meg öreg apám, édes apám. Ebben a világban minden addig jó, amíg öreg korral teli a hordó. Ebben a világban minden addig jó, amíg öreg korral teli a hordó. Öreg

0: recuerdo. Ebben a világban minden addig jó, amíg rekorra teli a hordó. Ebben a világban minden addig jó, amíg rekorra teli a hordó.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban is tartsanak velünk. A Dankó Rádió tematikus hétvégéjén ezúttal Sándor Pétert köszöntjük. A Gondel Művészeti Díjas és többszörös Honti Díjas színművész énekes 1988. augusztus 9-én született Kecskeméten. Innen indult pályája, mára pedig a magyar zenés színházi élet egyik meghatározó művészévé vált. Művészetét, a szenvedélyes színpadi jelenlét, a hiteles szerepformálás és a mély érzelmi kifejezés jellemzi. Most egy igazi operett gyöngyszem következik a My Darling Kálmán Imre világhírű operettjéből, a Cirkusz hercegnőből. Ez a dal azért vált generáció kedvencévé, mert egyszerre elegáns, szenvedélyes és fülbemászó. A 2024-es előadásban Sándor Péter partnere Kis Diana.

0: Kedves hallgatóink, a családunk nótái minden alkalommal arra hív bennünket, hogy megálljunk egy pillanatra, és meghalljuk azokat a dallamokat, amelyek szüleink, nagyszüleink szívét is megérintették. Ezek a nóták ma is ugyanazzal az őszinteséggel szólnak a szeretetről, a hűségről, az örömről és a bánatról, mint egykor. Most Kálmán Vilmosné Kati kazincbarcikai hallgatónk mesél nótás dalos világáról.
1: Én úgy nőttem föl, hogy nekem énekeltek, meséltek. A nagymamám TSZ-ben dolgozott, ott mindenki énekelt, mikor kapáltak, dolgoztak. Anyukám úgy szintén, kicsi koromban, általános iskolás koromban mindig összeszedte a gyerekeket, barátnőimet, és akkor kimentünk az úgynevezett Kispatak partjára, és ott énekelgettünk anyukám irányításával. Apukám úgy szintén, ő olyan igazi mulatos volt, pricses nadrág, lóháton, csizmával, bőcsizmával, ő igazi mulatos volt. Mikor nagy család lettünk, mert a férjem heten voltak testvérek, és hogyha összejött a család névnapra, a születésnapra, mindig nótázás volt a vége. Vagy ha elmentünk a sógornőmékhez, leültünk a nagy diófa alá, és akkor ott is mindig nótázás lett a vége.
0: És mi jellemezte ezeket a családi összejöveteleket? Milyen élményekre emlékszik?
1: Hát ezek mind nagyon-nagyon szépek voltak. Olyan kertesházba laktunk, hogy a házunk előtt egyik oldalán a futórózsa volt, a másik oldalán meg a szőlőlugas. Tehát mint egy szoba úgy beterítette, és minden vasárnap ott volt az ebédünk. És az ablak nyitva volt, a szobaablak oda lett kitéve a táskás lemezjátszó. Hát még azzal az igazi bakelit lemezekkel, és ott mindig nóta szólt. Anyukám nagyon szépen tudta énekelni, ha kimentünk a rétre, a patakpartra, a kék ne felejts. Azt anyukám gyönyörűen tudta énekelni. Itt Borsodból többen vannak, akik a száztagú cigányzenekarban játszanak. Nagyon-nagyon sok közös programot rendeztünk, és pár éve, hogy a száztagú cigányzenekar primásai szólistái itt voltak Mócsonyban, és a zenekarral elénekelték, az utcára nyílik a kocsma ajtó. Hát a férjem is nagyon szépen énekel, nagyon jó hangja volt, és nagyon-nagyon nagy sikere lett.
0: A magyar nóta világában különleges helyet foglalnak el azok a dallamok, amelyek egyszerre hordozzák a szív csendes fájdalmát és az élet derűs pillanatait. A következő percekben két ilyen örökbecsű szerzemény csendül fel itt a Dankó Rádióban. Elsőként a felejthetetlen Székely Mihály előadásában halljuk a Kék ne felejts című hallgatót Magyar Imre és zenekarának kíséretével. Majd a csárdás vidámabb világa következik. Utcára nyílik a kocsma ajtó, Tarnai Kis László előadásában Tordai Zoltán és zenekarának közreműködésével a Dankó Klub székesfehérvári felvételéről 2019-ből.

0: termék. Egészségünkre!
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.
2: Hogyha ír majd édes anyám én.

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, ebben az órában az örökölt családi dallamok világában kalandozunk. Kedves hallgatóink, elődeink tiszteletére, mindannyiunk örömére, osszák meg velünk önök is legkedvesebb családi nótáikat. Várjuk jelentkezésüket a dankoradio@mtva.hu e-mail címen, vagy a Dankó Rádió Facebook oldalán üzenetben. Posta címünk Kunigunda útja 64, 1037 Budapest, Dankó Rádió. A folytatásban Teremi Trixi Kálmán Imre díjas, remek tánc és énektudású színművésznő szubrett osztja meg velünk legkedvesebb családi nótás örökségét. Az ezidáig legfiatalabbként díjazott Bársony Rózsi emlékgyűrűs előadó művész, a Rátonyi Róbert Színház alapítója és művészeti vezetője is.
1: Teremi Trixi vagyok, színművész. Apukámnak a kedvenc nótája a Van egy ház a Tiszaparton című dal volt, de mi mindketten nagyon szerettük az Ennek a kislánynak rövid a szoknyája, illetve a Nem zörög a harasz című nótákat, amit mi mindig együtt énekeltük. Úgyhogy gyakorlatilag ezek a dalok lettek a mi kedvenc nótáink.
0: Most két igazán jókedvű, szívhez szóló csárdás érkezik itt a családunk nótáiban. Olyan dallamok, amelyekben ott van a szerelem pajkos mosolya, a fiatalos lendület és a magyar nóta utánozhatatlan derűje. Elsőként Kosár Szabolcs énekli az Ennek a kislánynak című népszerű csárdást Farkis Béla és zenekarának kíséretével. Utána Teremi Trixi következik a sokak által kedvelt Nem zörög a haraszt című dallal, Jónás Géza zenekarának muzsikájával, Patai Zoltán prímás vezetésével. Tartsanak velünk, hozzon ez a két vidám csárdás egy kis jókedvet és könnyedséget.

Kedves hallgatóink, lassan műsorunk végéhez érkezünk. Búcsúzóul Lisztes Jenő cimbalom művész muzsikál. A családunk nótáival legközelebb jövő hétvégén, szombaton és vasárnap 19 óra után várom Önöket. Itt a Dankó Rádióban a híradást követően népzenei műsorral folytatjuk, melyet a Népek Dalai világzenei összeállításunk követ 21 órától éjfélig. Munkatársaim a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a gyártásvezető Strányóczki Imre, a hangmérnök Wolf Attila, az adásmenedzsereink D. Szabó Ágata és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Erdélyi Klaudiát hallották. További jó rádiózást kívánunk itt a Dankó Rádió hullámhosszán.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik holnap a parlament hétfői ülésnapja. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. Kedden határozathozatalok lesznek, valamint mentelmi ügyekben is döntenek. Holnap 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekinti át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Az országgyűlés kedden szavazhat az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Krusevóban, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után 550 magyarországi menekültet fogadtak be. Az akkori segítségnyújtásra emlékezett az észak-macedóniai magyar közösség a menekültek tiszteletére állított emléktáblánál. A program részeként megnyílt a Szabadság reménye című kiállítás. Szükségállapotot hirdettek a szárazság okozta erdőtüzek miatt Kanada nyugati részén. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén, Brit Columbia tartományban. Eddig 20 000 embert evakuáltak. A tűzesetek közel felét nem sikerült megfékezni. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra, a szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ismét visszatér a kánikula, napos száraz idő várható holnap, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap napközben 31 és 37 fok várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

0: számára.
1: Jó estét kívánok! Egy közismert Magyar Palackai dallal indult Táncházban című műsorunk, melyet Juhos Mária énekelt. A gyűjtők András Falvi Bertalan és a 100 éve született Kallós Zoltán voltak. Tegnap este Táncházban című műsorunkban a Zoli bácsi által alapított és nevét viselő Válaszúti Alapítvány népzenei és néptánc táborára hívtam fel a figyelmet, és ma este, tisztelegve Zoli bácsi emléke és munkássága előtt, a Dankó Rádió élő népzenei stúdió koncertjei közül a Kovács Márton Prímás vezette Budapest Mezőségben tavaly novemberi koncertjét hallgassuk meg újra. Az év utolsó élő stúdió koncertjének vendége a Budapest Mezőségben, akik elsősorban nem koncert, hanem vérbeli táncház zenekarnak tartják magukat, mert hisznek abban, hogy a népzene elsődleges és legfontosabb szerepe, hogy funkcióban használják, azaz tánc alá húzzák. A banda tagjai a táncház mozgalom igen jeles, jól ismert muzsikusai, akik mai koncertjükön az erdélyi mezőség nem véletlenül oly népszerű vonós zenéjéből adnak ízelítőt. A zenekar vendége, így stúdiónként is, Fekete Borbála. Szokás szerint a Budapest Mezőségben élő stúdió koncertjét a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is követhetik. Horváth Péter Gyula fotós és Verőcei Gábor operatőr kollégánknak köszönhetően. Hangmérnökünk itt a stúdióban pedig Wolf Attila.

0: Budapest mezőségben élő stúdió koncertjét hallják, és megkérem az egyik prímást, a zenekar vezetőjét, vagy legalábbis jól tudom, hogy a vezetőjét, Kovács Márton, de ezt ő majd elmondja, és Fekete Borit, a zenekar vendégét, hogy jöjjenek ide egy kicsit hozzám beszélgetni, üljenek le mellém. Addig, amíg leülnek, addig hadd mondjam el, hogy kik a zenekar tagjai. A két prímás, Kovács Márton és Szilágyi Márton, a Brácsások, Fekete Antal, illetve Fekete Márton, a Bőgős pedig Lelkes András. Facebook oldalunkon követhetik is képben, élőben ezt a koncertet, és hát aki nincs itt ebben a stúdióban, sajnálhatja, mert az, hogy így szól ez a zenei alap, a Bőgő és a két kontra, a Brácsa a hátam mögött, hát az valami fantasztikus. Erre úgy ráültetni a hegedűt, az jó lehet, hiszen olyan rutinos muzsikusok vannak mögöttetek, hogy az valami fantasztikus. Marci?
1: Igen, így van. Szép szombat délelőtöt kívánok minden kedves hallgatónak.
0: Mikor alapítottátok a zenekart? Hát, kinek az ötlete volt egyáltalán, hogy egy ilyen igazi táncházas bandát csináljatok?
1: Valahogy ez így jött. Tehát nem volt egy ilyen elvágólag pillanat. Valahogy így a múltból. Ugye nagyon sokat muzsikáltunk mi már így előtte is együtt táncházakban, mindenféle mulatságokon. És hát igazából ott lehetne talán a zenekar alapítást belőni, amikor a nevet kitaláltuk, ez egy ilyen 2012-3 környékén talán valahogy így datálnám.
0: Hány koncertje volt eddig a csapatnak? Mert hogy valóban táncházban muzsikáltok, ne neves, próbáljátok összeszámolni gyorsan. Hát,
1: talán egy kezemen szerintem meg tudom számolni, ugye srácok, hogy körülbelül annyi, 5 talán.
0: De hát a zenekari tagok azért rutinos koncertzenészek is. Bori, te most a legutóbbi lemezedről énekeltél, ugye? Ez magyar szováti anyagot tartalmaz ez az album.
2: Így van, úgy döntöttünk, hogy a Budapest mezőségben repertoárjába bele fog férni az én magyar szováti, tehát szintén mezőségi anyagom, és hát adta is magát az, hogy ki a prímás, tehát a tagok, meg a két Brácsa is egyezik a lemezen szereplő muzsikusokkal.
0: Azt azért áruljuk el, hogy az egyezés, a név egyezés nem véletlen.
2: A három feketteség?
0: Igen, igen, mert Fekete Antal Puma.
2: Ő az apa.
0: A édesapátok és a testvéred és te.
2: Igen, Márton a bátyám, és igen, én vagyok a vendégművésze, és akkor meg is erősíteném Marcinak az előző mondatát, hogy igen, tehát tudtam, már ilyen 2-3 koncert voltam, én is ott voltam, ezek között volt egy ilyen live session felvétel, úgyhogy nem annyira koncertezős zenekar, amit én sajnálok, úgyhogy köszönjük a lehetőséget most.
0: De nem baj, sőt, azt hiszem, hogy nagyon sok olyan zenekarnak kellene lenni, akik elsősorban táncházban muzsikálnak, ott lehet megtanulni a csinyát, binnát ennek az egésznek. Mi a titka a mezőségi zenének? Aztán utána visszaengedlek benneteket muzsikálni, mert a zene azért mégiscsak többet mond el mindenről, de szerinted mi a titka, Marci, ennek a muzsikának?
1: Nekem mindig Puma szokott eszembe jutni, azt szoktam mondani, hogy de aztán majd elmondhatja, is itt van élőben, hogy hát ezek az emberek egész életükben ezt a zenét muzsikálták, hallották, ezt a táncot táncolták. Szerintem ez a titka. Tehát, hogy egy életen keresztül kell művelni, tehát, hogy bele kell tenni mindent. Sok évtizedet, nagyon sok zenehallgatás az még. Egyáltalán bármilyen zenetanulásnak a másik titka, és a népzene azért ezek közé tartozik. Tehát a stílus, tehát azt azzal lehet megérezni. Persze csinálni kell, de ezt kottából nem lehet. Tehát ezt a zenehallgatással lehet elsajátítani.
0: Visszaengedlek benneteket, és addig, amíg felveszitek a hangszert, én elmondom. Azt hiszem, hogy a hallgatóknak is érdemes felhívni a figyelmét arra, hogy ezeket az apróságokat figyeljék, hogy a kíséret mennyire egyben van, arra milyen szépen tud felfeküdni, felépülni a két prímás játéka, és hogy mennyire fontosak a hangsúlyok ebben a zenében, ami természetesen a tánchoz kötődik. De most akkor folytassuk mezőségi zenével, belső mezőségi muzsikával koncertünket, és újra el kell mondanom ezt a bizonyos mezőség kifejezést, a Budapest Mezőségband koncertjét hallják a Dankó Rádió stúdiójából.

0: egy pár táncot, azaz egy táncrendet hallottak a mezőségről a Budapest mezőségben előadásában, és most ismét megkérem Fekete Borit, és ha lehet, akkor az édesapját, Fekete Antalt, hogy három mondatot beszélgessük. Tudom, hogy Fekete Antal, akit a Táncház mozgalom pumaként ismer, nem szeret beszélni, de most fog. Mikor vitted el először a gyerekeidet mezőségre? Te mikor jutottál el először oda? A Táncművészeti most már egyetem néptánc tagozatán az első legendás osztályban végeztél, de aztán zenész lett belőled. Szóval akkor ott Tinkával, a kutató nemzedék nagyjaival tudtatok együtt tulajdonképpen dolgozni, mert partnerként tekintettek rátok, és nyilván úgy jutottatok el először Erdélybe. Te mezőségre, Palackára mikor jutottál el először?
1: Köszönöm, hogy ezt elmondtad helyettem, ezt a bevezetőt. Tehát így kerültem bele az új mozgalomba.
2: Krisztus előtt. Bocsánat, apa.
1: Most az, hogy mikor voltam először Palackán, azt mindjárt elmondom. Csak ugye én 1960-as években a Gyomai Néptánc csoportba táncoltam, Nagy Albert vezette akkoriban, aki később Szegedre került. Tehát én 68-ban már én citeraszóra melegítettem, megpróbáltunk. Gyalog Tibi komámmal például ő citerázott, aki később hentes lett, még disznót is vágott nekünk, na mindegy, ez más kérdés, ez Békés megye. Tehát ugye akkor Budapest, Balettintézet, néptánc tagozat, nyilván megismerkedtünk az erdélyi dolgokkal is, és így kerültem 1978. szeptemberében Magyar Palackára először. És a akkor Turbéki Dénessel és a Lányi Gyurival.
0: Akkor virágzó zenei kultúrát, ahogy ezt mondani szoktál, találtál.
1: Tehát hát
0: akkor,
1: igen, beültünk a szobába.
0: 3-4-5 zenekar volt Palackán?
1: Hát 3 biztos volt legalább. De ezen a felvételen, amit akkor készítettem, 3-an muzsikáltak.
0: Mikor vitted el először Marcit, a fiadat és Borit? Mert hogy szerintem a gyerekkorotok javarésze ott telt egy-egy gyűjtésen.
1: Amikor már szobatiszták voltak, szerintem így próbáltam őket ráncigálni.
2: Ki korábban, ki később, ugye?
1: Igen, hát 6 év van közöttük egyébként. De hát a anyukájuk nélkül ez nehezen ment volna, mert hát volt egy komoly anyai háttér, aki azért
0: ezt megengedte, és kézben tartotta.
2: Hát Mártonnak nyilván kézefekvő volt a Magyar Palackai muzsika, mint brácsás. Nekem meg ugye inkább ez a magyar-szlováti rész jutott. Jártam persze Palackán én is, apával is, meg nélküle is, de én ott inkább csak élvezkedtem a hangszerek adta gyönyörűségekben. Nekem pedig inkább az énekes kincseket kellett idézőjelben keresnem.
0: Mi fogott meg téged? Mi az, ami miatt nem enged egy ilyen zene? Mert ez szerintem nem engedi el az embert.
2: Úgy általánosságban ugyanaz az erő vonatkozik az összes mezőségi falunak a zenéjére, és a Márton bátyám szokta ezt a példát elmesélni, hogy nem tudom megfogalmazni, csak azért tetszik, mint bárki másnak, amikor kamaszkorában az osztálytársaival utcazenéltek aluljárókban, mindig a mezőségi zenékre dobtak a legtöbbet. Ez ilyen megfogalmazhatatlan, megfoghatatlan, nyilván amiben az ember nevelkedik, és a legtöbbet hallja, ahhoz az kötődés is alakul ki. Nem tudom megunni, és mindig sírni tudnék, amikor hallom ezt a muzsikát.
0: Ez egy gyönyörű végszó. Köszi. Folytassuk is a koncertet, a Budapest mezőségben koncertjét. És Puma, egyszer Isten bizony, egy egész órát szánunk a beszélgetésre végre, mert hogy Fekete Antal becenevén Puma nehezen áll kötélnek, úgyhogy most sajnos csak ennyi volt az idő, folytassuk a zenét, a Budapest mezőségben élő stúdiókoncertjét hallhatják innen a Dankó Rádió stúdiójából.

0: Kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkban a Budapest mezőségben koncertjét ismételtük meg, melyet tavaly novemberben adtak a Dankó Rádió stúdiójában. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Horzsás Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Ne feledjék, műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
2: Kellemes vasárnap estét kívánok mindannyiuknak. Ez a Népek dalai világzenei válogatásunk a Dankó Rádióban. A Söndörgő, Szalóki Ági, Herzku Ágnes és a Vujicsics együttes felvétele indítja mindjárt a programot. Jól kezdődik tehát, és jól is folytatódik, ugyanis hamarosan kínai világzenét hallgatunk. Jön Wu Man, akinek hangszere a pipa, egy körte alakú négy húros kínai lant, amelynek története évszázadokra nyúlik vissza. Egyébként Wu Man volt az első kínai hagyományos zenész, aki megkapta az Egyesült Államok művész ösztöndíját, és az első kínai művész, aki fellépett a Fehérházban. Az ő felvételét hallgatjuk, jön tehát Wu Man, és egy együttműködés is hamarosan Szenegálból, Ablaye Sissoko és Cyril Brotto közös felvételét hallgatjuk. Szenegáli és okcitániai együttműködés. Első találkozásukból szinte azonnal barátság és zenei párbeszéd született. Sissokót régóta vonzotta a harmonika hangja, Brotto számára pedig a 21 húros kora maradt a titokzatos és varázslatos hangszer. Jön tehát Ablaye Sissoko és Cyril Brotto, az ő muzsikájukat is hallgatjuk majd az óra folyamán. Tartsanak velünk a Népek dalaival, világzenei válogatásunkkal. Elsőként akkor, ahogy már mondtam, jöjjön a Söndörgő, Szalóki Ági, Herzku Ágnes és a Vujicsics együttes.

Frankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Mindjárt jön Woman, aki azon ritka zenészek közé tartozik, akik újra definiálták hangszerük szerepét. Az ő esetében ez a pipa, egy körte alakú, négyhúros kínai lant, amelynek története évszázadokra nyúlik vissza. Nem csak az Egyesült Államok legkiválóbb pipa játékosaként ismerik, hanem elismert zeneszerzőként, pedagógusként és a hagyományos kínai zene egyik legjelentősebb hangszeres előadójaként, aki bevezette a kínai örökséget a nyugati zenei műfajokba. Wu sok mindenben az első. 13 évesen Pekingbe utazott, hogy felvételizzen a Központi Zene Akadémiára. Ezzel ő lett a legfiatalabb hallgató. Erről a kínai országos lapok is beszámoltak, és csoda gyerekként ünnepelték. Ezt követően számos díjat nyert. Többek között első helyezést ért el a kínai nemzeti zenei előadói versenyen. 1990-ben az Egyesült Államokba költözött, 98-ban pedig elnyerte a Harvard Egyetem ösztöndíját. Ő volt az első kínai hagyományos zenész, aki megkapta az Egyesült Államok művész ösztöndíját, és az első kínai művész, aki fellépett a Fehérházban. Wu Man a zenekar 2000-es megalakulása óta rendszeresen fellép az együttessel. 5 albumot vettek fel, és nemzetközi turnékon is voltak már együtt. Virtuózitása művészeti ágak ötvözéséhez vezetett, amelyek lehetővé tették számára, hogy szélesebb közönséget érjen el, miközben a kulturális és zenei határokat is igyekszik áthidalni. Ő jön tehát Kínából, Wu Man, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Most a szenegáli korajátékos és énekes Ablaye Sissoko, valamint az okcitán gyökerű, de számos zenei világra nyitott harmonikás Cyril Brotto közös albumáról hallgatunk meg egy dalt. A Gio című anyag a két művész együttműködésének második albuma. A lemez címe mandinka nyelven vizet jelent. A megszületését rengeteg közös koncert előzte meg. A dalokat élőben formálták véglegesre, mielőtt stúdióba vonultak volna velük. Sissoko meleg baritonja és Brotto melankólikus játékstílusa az érzelmek széles skáláján mozog. A szomorúságtól az örömön át a reményig, attól függően ki és milyen élethelyzetben hallgatja a dalokat. Az improvizáció fontos eleme a kettejük közti dinamikának. Bár a stúdióalbumhoz több zenei részletet is megkomponáltak, élőben továbbra is szabadon játszanak, nem ritkán apró kis zenei csapdákkal szórakoztatva egymást. Most egy francia sanzonos hangulatú dalt hallgatunk meg az albumról. Ablaye Sissoko, valamint Cyril Brotto érkeznek tehát itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

A Dankó Rádióban jövő héten pénteken a svájci Feuilleton koncertjét hallhatják. Nevüknek különös jelentése van, egy játékos, csintalan, de jóindulatú lény, aki kisebb házi munkákkal segíti azokat, akik mosollyal és egy tál szárított gyümölccsel fogadják. Ez a kedves mítosz ihlette meg a névválasztásnál a formáció tagjait. A zenekar Svájc déli régióinak zenei hagyományait éleszti újjá.

A fülletelen célja, hogy a francia nyelvű svájci zene akusztikus hangszereken játszott újraértelmezésével hidat építsen a tradicionális és a kortárs zene között. Repertoárjuk kéziratokból, régi hangfelvételekből és gyűjteményekből táplálkozik, kiegészítve a nyugat-svájci tájak énekeivel, valamint kortárs szerzők műveivel. Előadásaikban nem ritka, hogy a francia Alpok más vidékeiről származó dallamok is felcsendülnek, finoman belesimulva az együttes hangzás világába.

Flatton koncertjét, amely a 44. Eurórádió Folk Fesztiválon hangzott el Németországban. Jövő hét pénteken 23 órától hallhatják itt a Dambó Rádióban.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Folytatjuk a népek dalait, világzenei válogatásunkat a Dankó Rádióban. Hamarosan magyar világzenével egy Kossuth díjas, gyönyörű hangú hölgy jön, Lakatos Mónika és a Cigány hangok. Az ő felvételét hallgatjuk hamarosan, helyesebben az ő felvételüket. Aztán pedig egy észak-írországi népzene és világzene, David Stewart jóvoltából. A tradíciókat a zenén keresztül tudja átadni, ezt vallja. Népi zenekarokban muzsikált, aztán szóló karrierbe kezdett. David Stewart jön tehát nem sokára. És érkezik egy Tuareg zenekar is. A Tina Raven a példaképük, akik ugye blues, rock és népzenei elemeket kapcsoltak össze muzsikájukban. A csapatot úgy hívják, a fiatal zenekart, hogy Imarhan. Az ő felvételük is hangzik ebben az órában, itt a Dankó Rádióban. Ez továbbra is a népek dalai, világzenei válogatásunk. Tartsanak velünk!

Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei magazinunkat. Érkezik a hazai cigányzene egyik legszebb és legmeghatóbb hangú énekesnője, Lakatos Mónika. A tradicionális olá cigányzenét játszó Romengo énekesnője. Mónika első szólólemezéről így beszélt. Az olá cigány hallgatók nagyon fontosak az életemben. Bennük van cigányságom és emberi mi voltam egyaránt. A lemezen hallható dalokat legalább másfél évszázada éneklik különböző alkalmakkor, a világ, amelyet megidéznek, pedig egyidős a cigánysággal. A dalok többségét Lakatos Mónika édesapjától, Lakatos Géza Józseftől tanulta, akitől két saját archív felvétel is hallható az albumon, de nagynénikéje, Lakatos Klára is énekel egyébként a lemezen. A dalok másik részét családi összejövetelekkor nagyszülőktől, nagybácsiktól, unokatestvérektől hallotta. A lemez célja, hogy a lehető legeredetibb énekhangon és módon adják át a hallgató dalokat, csak néhány hangszerelését igazították az elmúlt évtizedek fejlődéséhez. Lakatos Mónika énekelt át itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei magazinunkban.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádió.

a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a Népek Dalait, világzenei magazinunkat. A világ egy gyönyörű, eldugott sarkából, Észak-Írország egyik megyéjéből származik a most következő énekes, David Stewart. A hely, ahol állítólag még útjelzések sincsenek, vad érintetlenségével nagy hatással volt a zenészre, akinek célja a tradíciók és az ír nyelv hagyományai előtt is tisztelegni. Az előadó azt mondja, hogy a tradíciókat ő a zenén keresztül tudja leginkább átélni, így nem is csoda, hogy az átadásukra is ezt a közeget tartja a legmegfelelőbbnek. Pályája elején más népi zenekarokkal fogott zenei együttműködésbe, majd számos népzenei fesztiválon szerzett rutint, amely elvezetett végül első albuma rögzítéséhez is. A 2020-ban megjelent Siona Dab névre keresztelt korong, ami annyit tesz magyarul, hogy fekete róka, a kritikusok szerint kiváló arányérzékkel vegyíti az előadó szülőföldjének sokszínű zenei kultúráját, és dalait egyenesen receptre javasolják felírni a túlhajszolt emberi lelkekre. Erről az albumról érkezik most egy felvétel. Jön tehát David Stewart Észak-Írországból, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

A Dankó rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Egy Tuareg zenekar jön, az Imárhán. A 2006 óta működő együttes zenéjének egyik kulcsszava az Asuf, amely nosztalgiát jelent. De náluk nem pusztán emlékezést, hanem egy élő, folyamatosan változó zenei nyelvet is. Ezt a sivatagi hangzást a világ sokfelé a Tenerifen nyomán ismerte meg. A népek dalaiban is játsszuk az 1979-ben alakult Tuareg zenekar felvételeit, akik a blues, a rock és a népzene elemeit kapcsolták össze, miközben dalaikban a Tuareg közösség történelmi tapasztalata és politikai küzdelme is megszólalt. Az Imárhán ebből az örökségből indul ki, de nem szimplán lemásolja, ismétli, hanem hozzáteszi saját zenei ötleteit, most már egyre inkább elektronikusabb irányok felé is nyitva. A következő felvétel, a Tenerifét, ebbe az átmeneti térbe vezet minket. Őrzi a sivatagi blues hagyományát, de megmutatja, merre tart az Imárhán zenéje. Ők jönnek tehát a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban, Algériából.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Nicola Parrow indítja ezt az órát. Jó estét! A Dankó Rádióban ez továbbra is a népek dalai világzenei válogatásunk. Az USA-ba megyünk hamarosan a zenéket illetően. A Dengue Fever felvételét hallgatjuk. A zenekar 2023-as albumáról. Ting Mong az album címe, nyugalmat áraszt egyébként. A kifejezés a kambodzsai kultúrában egyfajta védelmező szellemet jelent. Jön tehát a Dengue Fever hamarosan. Aztán pedig Melike Shahin felvételével folytatjuk Törökországból. Egy olyan lemezről hallgatunk meg egy dalt, amely Londonban készült, olyan zenészek közreműködésével, akik korábban David Bowie-val is együtt dolgoztak. Melike Shahin is érkezik tehát ebben az órában, itt a Dankó Rádióban. Elsőként azonban a népek dalai világzenei magazinunk Nicola Parrow muzsikájával folytatódik.

Zsákó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. A Dengue Fever egy Los Angeles-i alapítású zenekar, amely a 60-as évek kambodzsai popzenéjének pszichedelikus feldolgozásaival vált ismerté. Átlépve szinte minden műfaji határt. Az együttes története 2001-re nyúlik vissza, amikor Ethan Holtzman billentyűs egy kambodzsai utazása során megismerkedett ezzel a különleges zenei stílussal. A zenekar 2023-as albuma A Ting Mong nyugalmat áraszt a lemez hallgatói számára. Sokat dolgoztak egyébként az anyagon. A zenekar tagjai egy kaliforniai sivatagi menedékben találkoztak 2019-ben, hogy közösen zenéljenek és inspirációt gyűjtve az éjszakát csillagfénynél a szabad ég alatt töltsék. A pandémia után 2021-ben ismét összegyűltek, hogy befejezzék a Ting Mong albumot, amely énekesük Cham Nimol egyedi énekhangját és a zenekar sajátos hangzását egyesíti. Az album minimalista megközelítést és finom elektronikus részleteket tartalmaz, és sokszor kelti a hallgatóban azt az érzést, hogy a tagok improvizatív örömzenélést csinálnak. A Ting Mong kifejezés a kambodzsai kultúrában egyfajta védelmező szellemet jelent, amelyet gyakran helyeznek el falvak vagy otthonok bejáratánál. Leginkább egy részletgazdag madárijesztőre hasonlít. Célja, hogy távol tartsa a betegségeket és a gonosz szellemeket. Egy nyugtató zenei oázist látogatunk meg kitűnő hangszeres játékkal és gyönyörű énekkel. Jön a Dengue Fever és a Silverfish itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Melikel Shahinnal megyünk tovább. Második albuma a 2024 novemberében megjelent. Ákos mélyebb hangvételű, mint eddigi munkái, miközben megtartja azt a közvetlenséget és érzelmi erőt, amelyet ismerhetünk tőle. Az isztambuli énekesnő és dalszerző munkájában a gyermekkori traumák, a kapcsolati sebek és a hirtelen jött hírnév súlya is helyet kapnak. A lemezen hallható dalok továbbra is sokak, különösen a török nők számára jelenthetnek megerősítést és kapaszkodót. Az Ákos jelentése parázs. Melike számára ez a szó tökéletesen írja le azt a belső utat, amit a lemez születése alatt bejárt. Mint mondja, elégtem. De a hamuból is fény árad. A lemez egyébként Londonban készült, olyan zenészek közreműködésével, akik korábban David Bowie-val is dolgoztak. A világklasszis produkció ellenére is megtartotta Melike azt a személyes hangot, amely már az első albumán is jellemző volt rá. Koncertjén nem számít, ki honnan jött, mit gondol vagy kire szavaz. Az együttlét élménye felülír minden mást. Nem véletlen, hogy egyre szélesebb közönséget ér el. Dalaiban egyszerre van jelen a személyes őszinteség, a társadalmi érzékenység és a remény. Ő jön tehát Törökországból, Melike Shahin, a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják a Dankó Rádióban.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig.

Jövő héten pénteken a svájci Fületon együttes koncertjét hallhatják. A zenekar elkötelezte magát amellett, hogy kizárólag akusztikus hangszereken szólaltassa meg a francia nyelvű svájci tradicionális dalokat. Miközben időről időre más alpesi vidékek dallamai is felbukkannak koncertjeiken. Ahogy ők fogalmaznak, az európai népzenei párbeszéd részeként. Ezért fogadták el a meghívást a 44. Eurorádió Folk Fesztiválra is, amely igazi ünnepe a tradíciókhoz visszanyúló zenének, és ahol 14 ország előadói mutatták be a kortárs európai folkzene sokszínűségét.

A Fulaton névadója a francia nyelvű Alpok mesebeli lénye. Egy pajkos, mégis segítőkész figurája a helyi folklornak, aki kitakarítja az istálót, vagy apróbb házi munkákat végez el, ha mosolyt és élelmet adnak neki. A név kötelez, éppen ez a játékosság és derűs csintalanság jellemzi az együttes zenei világát is. A Svájc déli részéről származó dallamokat régi kéziratokból, archív felvételekből és néprajzi gyűjtésekből idézik meg, miközben kortárs svájci szerzők kompozíciói is

Klubrádió. Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

zene rádiója. A pontos idő éjfél.

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: kény személytája. Mert nem kell nékem a portája, mert a kény személytája.
1: Ki jár ide, ki jár ide, hogy így éjjelbe állít, apám anyám küldött elébe. Hadd nézzek a tüzet szemébe, apám anyám küldött elébe. Hadd nézzek a tüzet szemébe.
0: Én vagyok itt, én...

0: most mutat meg a portáncsát. Már nem.
1: Vigyék csak át a másik oldalra, de vigyázzon, mert még neki talál menni valaminek. Kidált vagyunk lelkem most a másik oldalon, aztán most arra figyeljen, amit én mondom. Hallja csak kem a szép egyetre, nem vagyok én kikapós menyecske, nem vagyok én az olyan, aki a legény után. Én szakának idején mehetne, nem vagyok én az olyan, aki a legény után. Éjszakának idején mehetne,
0: eljönnék én napvilágnál, ne félve. De a csókat jobban esik sötétbe, sarkantumat megpengetem, ne hallja meg hát senki sem, ha a csó szuppanok magamból. Sarkantyumat megfengetem, ne hallja meg hát senki sem, ha a csó szuppanok magamból.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Szülőföldem szép határa. Ezzel a nótával kezdjük a mai 20 csak prímást. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Dankó Rádió 1 órás zenei összeállítása tehát most kezdődik. Ha tehetik, tartsanak velünk. A dalt hamarosan Hűvös Völgyi Ildikó énekli el nekünk egy Duna televíziós felvételről, mely 2021. szeptemberében készült. Utána a Dankó Rádió Jó ebédhez szól a Nóta című műsorából meghallgathatjuk Huber Gyula és Maros Halmi Gyula közös szerzeményét Csendesen, csak csendesen. Kosári Juditnak Farkis Béla együttese muzsikál, majd Lendvai Csúcsi Jenőjék játszanak Bétót Magdának. Szent Irma jelemért csárdása lesz ez a közös produkció, Száldogál a fecske címmel. Maradjanak velünk, jó rádiózást kívánok!

0: hiába.
1: Ne ábrándozz orgonáról, kigyúlt egy csillag a Balatonon, befogom a lovam, az egri ménes mint szürke. Ezekkel a dalokkal folytatjuk a legutolsó, például Relle Iván és Lányi Géza frisse, a Figy Firigy című népszínmű dala, amelyet 1890. szeptember 26-án mutattak be a Népszínházban. Tekeres Sándor lesz a dal előadója Lakatos Sándor zenekarával. Előtte a Csárdást Nógrádi Tóth Istvántól és Sárközi Béla zenekarától halljuk. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból Vas Gábor és Rakk István andalgója, Nagy Noémi és Csóka Gyula zenekarának előadásában hallható. Még ifjabb Magyar Imre és ifjabb Kalmár Tibor hallgatója Szőlősi Emesétől és Balázs Tamás zenekarától.

Dankó klubos koncert felvételekből válogatunk a folytatásban. Kettőt is lejátszunk önöknek, az egyik a Siófoki Kálmán Imre szabadtéri színpadon készült, a másik pedig Badacsony Tomajon. Siófokra megy a hajó. Dankó Pista dalát, az a művésznő énekli el, aki 2025-ben átvehette a Dankó Rádió Magyar Nóta díját. Ő Farkas Rozika, akinek Tordai Zoltán együttese játszik. Majd Vörös Kálmán Andalgóját, Balatoni Nyári Éjszakák címmel Lakatos Zoltán énekli, és Johann János együttese játsza. Aztán két dalt még meghallgathatunk Újvári Marikától és Nyári László együttesétől is. Jaj, de magas ez a vendégfogadó és a Cigányok sátora címmel.

A folytatásban pedig egy hallgató szól, Kicsiny piros mézes szívet címmel, Szász Kati dalol, és Berki Péter zenekara játszik. Utána egy 2025-ös felvételről, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, Morvai Károly és Tüttő János dallamai csendülnek fel, Nem szörök a haraszt. Ezúttal Eperjesi Erikától és Baranyai István zenekarától.

mulatozással folytatjuk a Dankó Rádió húscsak prémását. Járóka Sándor Mulatok, mulatok című csárdását hamarosan Bangó Margit énekli el, akinek a száztagú cigányzenekar muzsikál. Majd Szántai Ildikó előadásában Tern Károly és Gál József frissét is meghallgathatjuk. Ezt a kerek erdőt járom én.

mulatok, csak azért is mulatok, csak azért is bemegyek a csárdába. Mulatok, mulatok, csak azért is húzatom, a fülembe húzatom a cigánnyal. Úgyse voltam sose jó a világnak, szeretem is más kellett a babámnak. Mulatok, mulatok, csak azért is húzatom, akkor is, ha nem tetszik a világnak. Úgyse voltam sose jó a világnak, szeretőr is más kellett a babámnak. Mulatok, mulatok, csak azért is húzatom, akkor is, ha nem tetszik a világnak.

várjatok még őszi rózsák. Rózsabokor a domboldalon, rámás csizmát visel a babám, és icipici kis galambom. Tegzegerber Miklós Frissét majd Pécsi kis Ágnes énekli. Dóka Zsuzsát és Bősi Szabó Lászlót hallhatjuk ezt megelőzően Bangó János zenekarának társaságában, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. A Rózsabukor a domboldalon című andalgú Petőfi Sándor költeménye, melyhez dallamokat Balázs Árpád álmodott, Smidélius Évától és Toki Balogernő zenekarától hallhatjuk. De mindezeket megelőzvén jöjjön Szóka Júlia és Tordai Zoltán zenekara a Várjatok még őszi rózsák című hallgatóval.

Szakadozott ronyvonódat mit sajnálod? Egy 1997-es felvételről hallhatjuk Sasnáci és Pápai Molnár Kálmán csárdását hamarosan Nánási Lajostól és Puka Károly zenekarától. 2015-ben készült Tolnai László és Dobrovolni István csárdásából az a felvétel, amelyen Kalocsai Zsuzsát és Németh Csicsó József együttesét halljuk. Csizmadia Imre és Gárdonyi Géza Sűrű Sötét Erdő című andalgóját Patai Zoltán prímás vezetésével Jónás Géza zenekara játsza, Nádasdy László kíséreteként. Ez a felvétel a Duna Televízióban készült 2023. júliusában. De most még jöjjön Petró István dala, Gyulai Erzsébet énekli el.

Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: hogy a mutatványomat elássák. Imádság, de veszekedett el, imankos jó kedvem van, hogy a múlvat váratomat ne lássák.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai Húscsak Prímásba. Eljött a búcsú ideje. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is a Dankó Rádiót hallgatva. Ha ez így van, maradjanak még velünk, és találkozunk majd egy újabb Húscsak Prímásban. Köszönöm tehát a figyelmet. Most még Miskolci Balogh Zoltán zenekara játszik önöknek. Viszont hallásra, Orvai Noémit hallották.

Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpolávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

Jó estét kívánok! Egy közismert Magyar Palackai dallal indult Táncházban című műsorunk, melyet Juhos Mária énekelt. A gyűjtők András Falvi Bertalan és a 100 éve született Kallós Zoltán voltak. Tegnap este Táncházban című műsorunkban a Zoli bácsi által alapított és nevét viselő Válaszúti Alapítvány népzenei és néptánc táborára hívtam fel a figyelmet, és ma este, tisztelegve Zoli bácsi emléke és munkássága előtt, a Dankó Rádió élő népzenei stúdió koncertjei közül a Kovács Márton Prímás vezette Budapest mezőségben tavaly novemberi koncertjét hallgassuk meg újra. Jó napot kívánok, Vasvári Anna Mária vagyok, a Dankó Rádió népzenei műsorainak szerkesztője. Az év utolsó élő stúdió koncertjének vendége a Budapest mezőségben, akik elsősorban nem koncert, hanem vérbeli táncház zenekarnak tartják magukat, mert hisznek abban, hogy a népzene elsődleges és legfontosabb szerepe, hogy funkcióban használják, azaz tánc alá húzzák. A banda tagjai a táncház mozgalom igen jeles, jól ismert muzsikusai, akik mai koncertjükön az erdélyi mezőség nem véletlenül oly népszerű vonós zenéjéből adnak ízelítőt. A zenekar vendége, így stúdiónké is, Fekete Borbála. Szokás szerint a Budapest mezőségben élő stúdió koncertjét a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is követhetik. Horváth Péter Gyula fotós és Verőcei Gábor operatőr kollégánknak köszönhetően. Hangmérnökünk itt a stúdióban pedig Wolf Attila.